Johannes Pulua kompozícióit adta elő a Szoladzó együttes. A koncerten Anna Danileskaja fidulán játszott. Ez a fidula egy középkori vonós hangszer, a 10-15. Század között használták Európa szerte. Johannes Ciconia és ismeretlen szerzők muzsikája szól.

János Ciccónia, illetve ismeretlen szerzőt művét hallottuk az elmúlt percekben a Solazzo együttes előadásában. Gilles Benchoin a Burgundiskol egyik legjelentősebb zeneszerzője volt a kora reneszánsz idején, főleg lírai sanzonjairól vált híressé. Zeneműve után Richard de Belenguy mocsikája szól.

Richard de Berlinguer zenét hallottuk, előtte pedig Gilles Benchois darabját. Benchois pályafutása nagy részét a burgundiai hercegség udvarában töltötte, zenéjére nagyon nagy hatással volt az angol polifónia John Dunstable stílusa. Most ismét az ő, illetve Guillaume Dufay kompozícióit halljuk.

Gilles Benso és Guillaume Dufay kompozícióit hallottuk. A koncert Bruges városában volt, Bruges pedig híres a csipkéről, a sörről meg a csokoládéról, ezek vonzák ma is oda a látogatókat. Nyugodt romantikus hangulata miatt Észak-Venenciének hívják. Paolo da Firenze és Vincenzo da Rimini muzsikája szól.

Paolo da Firenze egy ismeretlen szerző, illetve Vincenzo da Rimini zeneműveit szólaltatta meg a Solazzo együttes, és a fidula hangját is halljuk gyakran, ezt főleg a városi mulatságokon használták, és a vándorzenészek terjesztették. Most ismét ismeretlen szerzők muzsikája szól.

Egy ismeretlen szerző, Francesco Landini és Matteo da Perugia zeneműveit hallottuk Anna Danilevskaja játszott Fidulán ezen a koncerten. Ez a hangszer fontos szerepet játszott egyébként a hegedű család kialakulásában. Nem fogják elhinni, de egy ismeretlen zeneszerző muzsikája szól ismét.

Egy ismeretlen zeneszerző kompozíciója hangzott el a brüsszeli hangverseny végén a Szolázzó együttes jóvoltából. Most pedig Bach magnifikátját hallgatjuk meg. Szűz Mária dicsőítő éneke gyakran hangzott el a fő ünnepeken a prédikáció előtt. Bach zeneműve először egy karácsonyi istentiszteleten szólalt meg 1723-ban.

Bach Magnifikátját a Collegium Vocale Gent együttesei adták elő, vezényelt Philipp Herre Rége. A darabot nem sokkal azután mutatták be, hogy Bach elfoglalta a Tamás templom kántori állását. Bach figyelte a német, a francia és elsősorban az itáliai muzsikát, és mindent beleolvasztott a zenébe. Jefan Huf első szimfóniája szól.

Jeff Van Hoof első szimfóniáját hallottuk. A belga zeneszerzés karmester főként a Fúvó zenekari, illetve színpadi műveiről ismert, Antwerpenben tanult, ott is dolgozott, és nagyon fontos szerepet játszott a flamand zenei élet megszervezésében. Nemzeti ihletésű darabjai, indulói széles közönséghez jutottak el Belgiumban. 4 óra van.

Erich Wolfgang Korngold 1897-ben született. Az osztrák-amerikai szerzői zongorista csoda gyerekként indult, Bécsben is nagyon sok helyen ünnepelték, tinédzserként már nagy opera sikereket aratott, főleg a Holtváros című operájával. Aztán a náci hatalom átvétele előtt Amerikába emigrált, ahol Hollywood egyik legfontosabb filmzene szerzőjévé vált. Zenével jelentősen hozzájárult a klasszikus hollywoodi filmzene romantikus hangzásvilágának kialakításához, két Oscar-díjat is nyert. Stílusát a gazdag hangszerelés jellemzi. De nem filmzenét, hanem a D-dur triót hallgatjuk meg tőle.

Korngold Opus 1-es D-dur trióját játszotta Ilja Gringolc, Nikolas Altstedt és Alexander Lankvich. A komponistát sokan olyan hídfigurának tekintik az európai opera hagyomány és az amerikai filmzene között. John Williams munkásságában is kimutatható az ő zenéje. Francis Poulenc Glóriája szól.

Francis Poulenc glóriáját Annick Macis, a francia rádió énekkara és szimfonikus zenekara adta elő. A hatok nyitottak voltak. Jean Cocteau író volt az, aki a muzsikusok szószólójának szerepét vállalta. Most Robert Schumann opus 18-as C-dur arabeszkét játssza Angela Cheng.

Schumann bensőséges hangulatú C-dur arabeszkét Angela Cseng előadásában hallottuk. Eredetileg a Girland címet tervezte a darabnak a szerző, végül is arabesz néven jelent meg. Nagyon kedvelt, szép és finom előadási darab. Igor Stravinsky életművéből következik most a Fúvós szimfónia.

Stravinszky fúvó szimfóniáját a lengyel Rádió Katowice zenekar adta elő. Stravinszky energiája, életszeretete mindig legyőzte a betegséget, időskorában is nagyon sokat utazott, hazánkban például a Zsoltár szimfóniát vezényelte el a 60-as években. Mauro Giuliani variációja következik.

Két horvát zeneművész, Laura Vagyon és Romana Matanovács előadásában hallottuk Mauro Giuliani hat változatát. A komponista gitározni és cellózni tanult, előfordult, hogy koncertjein saját szerzeményeit bemutatva mindkét hangszerrel fellépett. Fernando López Gracsa három portugál tánca következik.

Fernando López gracsa három portugál táncát a portugál szimfonikus zenekar játszotta. Jean-Baptiste Arban velencei karneválja 19. századi részfúvos virtuózitás egyik legismertebb műve. Egy régi olasz népdal témájára épül a darab, amelyet Arban látványos variáció sorozattá alakított.

A velencei karnevárra látogattunk el Jean-Baptiste Arban segítségével. Tudják, hogy ki volt Vaktom, nekem fogalmam sem volt róla, Thomas Wigginset hívták, így aki egy amerikai szerző volt, a Manassaszi csata címmel írt egy zongoradarabot, én kérek elnézést érte, de hát a zene a BBC-ből érkezik hozzánk.

John Davis játszotta Thomas Wiggins zongoradarabját, gyorsan haladjunk tovább, és befejezésül hallgassuk meg Willem Dafoe egyik koncertóját a Musica Adrenum előadásában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Boda Eszter és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: A média tanács tagjairól döntenek a képviselők. Ma van az autómentes nap. Kedvezményes helyközi jegy váltható. Tovább tart a kellemes, napos őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Pecz Gábor, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakember támogatja. A szakember tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással, a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljuttatott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmári taposztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormány határozat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncessziós szerződés módosítását. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a Terrorháza. Egy hete jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A Terrorháza az újra nyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Születésnapján, szeptember 24-én a Játékszínben köszöntik művésztársa. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben, főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli hőmérséklettel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. Háromszázadik adásához érkezik a Muzsikus Legendák. E jeles alkalommal Cigány György zongoraművész média személyiségre emlékezünk.
2: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy, Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok!

Jean-Pierre Rampal játszott Fuvolán, Regis Pasquier hegedűn, Bruno Pasquier mélyhegedűn, Roland Pidu és Mathilde Sterná pedig kordonkán. Ez volt Luigi Boccherini B-dur kvintettjének harmadik tétele. De lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy ez volt Luigi Boccherini B-dur kvintettjének harmadik tétele. Kérdőjellel a végén, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ezt a művet Luigi Boccherini írta, ugyanis a darab nem Boccherini saját kézírásában maradt fent, ezért a tudósok sokszor a művet óvatosabban Boccherininek tulajdonítják valamilyen okból kifolyólag. Hát nem tudom, hogy végül miért tulajdonítanak valakihez vagy valakinek egy művet, de fogadjuk el, hogy így tettek, tehát nagy valószínűséggel Boccherini komponálta ezt a mostanható B-dur kvintett egyik tételét, tehát olyan biztosak azért nem lehetünk benne. Azt is mondhatnánk, hogy mérget ne vegyenek rá. Amire viszont mehetnek mérget, hogy Félix Mendelssohn Bartholdy első szimfóniájának első tétele következik, a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy első szimfóniájának első tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, Kurt Mazur vezényelt. Jöjjön most Handel szerzeménye, a B-dur hárfa verseny első tétele szól hamarosan. Ez eredetileg nem egy hárfa verseny volt, hanem egy színpadi műben tűnt föl elsőként ez a kompozíció, az Alexander Lakomája című operának londoni előadásában kapott helyet, és innen vándorolt át, transformálódott hárfa versenyé. Hallgassuk most át az első tételt, Andrew Lawrence King játszik tripla hárfán.

0: Handel B-dur hárfa versenyének első tételét hallottuk, Andrew Lawrence King volt a szólista, a The Harp Consort játszott. Fél hét van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Vers következik, méghozzá egy évfordulóhoz kapcsolódó vers. 1910-ben ezen a napon született Faludi György. Most a gyermekszobámról nem beszéltem néked kezdetű versét halljuk.
2: Gyermekszobámról nem beszéltem néked. Mindig azt hittem, hogy az ablakok, a kőerkély, hol varjak raktak fészket, a tükör, hol egy kisfiú lakott, a vén koldus a falrepedésekben, ágyam felett, mackóm, száján a sok mocsokkal, többször kásával etettem, s a rólóban lesküldő farkasok, hogy mindez nem tűnt el, mint többi múltam, de a felrobbant házban most is ott van, s meglátod, mihelyst kinyitod az ajtót, a kisfiút a tükörben, a mackót, mindent mi volt, s mi most is kitart csendben az idő dühött hullámai ellen.

Pár perccel ezelőtt Faludi György gyermekszobámról nem beszéltem néked kezdetű versét hallottuk a szerző előadásában. Szép és fontos ez a kép, amit Faludi Györgytől kapunk, a gyermeki én állandó jelenléte az élet viharos tengerén. Hát kívánom magunknak, hogy időről időre tudjunk kapcsolódni gyermeki énünkhöz. Szerintem ez fontos. És hát szép kép a mocskos szájú mackó is egyébként. Elképzelem, ahogyan próbálta megetetni, és tényleg erről keveset beszélünk, de egy gyerek kedvenc kisállata egészen kemény kiképzésen megy keresztül. Divatosak ezek a libák, meg kacsák, amik eredetileg fehérek voltak, aztán bekerülnek a gyerekek kezébe, és örökre szürkék lesznek. Hát nagy tragédiák ezek, de legalább ott vannak a gyerekek mellett. Ehhez a gyermeki énhez kapcsolódtunk Ludwig van Beethoven Ezdur zongora ötösének harmadik tételével, Erik Lesage és a Le Vent Français előadását hallottuk. Vincent Dendi harmadik szimfóniájának második tétele következik most, az izlandi szimfonikus zenekar játszik.

Mensandendi harmadik szimfóniájának második tételét hallottuk, az izlandi szimfonikus zenekar játszott. Egyébként, ha már a mackóról beszéltünk, kíváncsi vagyok, hogy a kedves hallgatóknak milyen kisállat nőtt a szívéhez. Ugye divatos dolog ez a mackó, sokszor a mackó az egy teljesen másik állat. Nálam például a mackó az egy kutya volt, méghozzá egy puha kutya, ez volt a neve. Így hívtuk, személyesen puha kutya. Hogyha lett volna személye, akkor ez lett volna benne, hogy puha kutya. Szóval kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen plüssállata volt. Nem tudom, hogy még mindig a mackó viszi a prímet, vagy előjöttek vajon más különböző állatok is. Azt tudom, hogy volt egy kedves közeli barátom, neki mosómedvéje volt, egy ilyen báb, amit föl lehetett húzni, és állandóan a kezén volt. Hát végül is az is mackó, csak mosómackó. Carl Philipp Emanuel Bach, A-dur Gordonka versenyének második tétele következik, Roman Ditta a szólista.

Carl Philipp Emanuel Bach Ádúr Gordonka versenyét hallottuk, a második tétel szólt, Romandita és az Anima Muzicé kamarazenekar előadását hallottuk. Maradunk még a plüss állatoknál, írja a kedves hallgató, hogy az ő macia, mármint ő kisállata egy hal volt, ami nem fakult ki, nem szürkült be, gyönyörű sárga most is, és nagy becsben őrzi, és az volt a neve, hogy hal. Ez egy találó név. Aztán van, aki azt írja, hogy lányomnak fodrép, fodros répa. Hogyan lehetett a püsmaciból egy fodros répa? Gyönyörű. És az unokámnak pedig szurikáta. Igen, ez a szurikáta, ez ismerős. Van belőle nagyobb, meg kisebb. Az egyik cukibb, mint a másik. Aztán volt, aki írja, hogy a plüspatkány náluk nagyot megy. Plüspatkány, fodros répa. Jesszusom, hova fajult ez a muzsikáló reggel. Én múltkor láttam egy kisgyereket egy óriási belugával. Az nagyon aranyos volt. Nehéz eldönteni, hogy melyik volt aranyosabb. Kisgyerek vagy a beluga. Ketten együtt nagyon aranyosak voltak. Chopin Ádúr polonéze következik Szilasi Alexia cigzongorán.

Chopin Aldur polonézét hallottuk, opusz 40, numero 1, Szilasi Alex játszott zongorán. Záporoznak a plüsses üzenetek, fogunk ezzel még foglalkozni. Jöjjön most egy autóbusz, hát nem tudom, hogy autóbusz plüss van-e, de autóbusz dal az biztos, hogy van. Misha Brügger-Gossmann énekel, William Bolcom játszik zongorán.

0: Erik Satie az Autóbusz című dalát hallottuk, Misha Brügger-Gossmann énekelt, William Bolcom játszott zongorán. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni, jönnek a Plüssök és jön Schubert. Most pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról is dönt ma az országgyűlés. Napos, felhős időre számíthatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is.

0: az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéből. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten. Napközben, főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MÜPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MÜPA-ban. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Quartet lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
4: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.

Franz Schubert Prizrang ötöséből szólt a harmadik tétel, ez volt a Scherzo, Rudolf Serkin, Jamie Laredo, Philip Nagele, Leslie Parnas és Julius Levine előadását hallottuk, és közben jött rengeteg üzenet, például a plüss autóbusszal kapcsolatban, sose gondoltam volna, hogy ezt a mondatot ki fogom mondani, ugyanis rengeteg plüss autóbusz létezik, kaptam honlapot, itt görgetem azóta, hogyha jól számolom, akkor 46 különböző plusz autóbuszt lehet kapni. Nem gondoltam volna, hogy ennek ekkora piaca van. Gyönyörűek egyébként, tényleg, hát itt van ez a régi Icarus, hát tényleg a gyermekkorom felsír bennem. Aztán van, aki azt írja, hogy bármerre jártam a világban, hoztam egy-egy ilyen-olyan macit, kisebbet, nagyobbat, huncutot, okoskodót, vidám hajóst, stb., 58-an vigyáznak ránk az unokáim legnagyobb örömére. Fú, hát ez tényleg nagyon jó hangzik, főleg az, hogy ilyen

sok helyre eljutott a kedves hallgató. Én is voltam nemrég egy koncerten, egy könyvtárban szervezték, ahol a polcok tetején mindenhol plüssállat volt. Megkérdeztem, több száz plüsst gyűjtöttek össze, ezért a gyerekek szívesen jöttek be a könyvtárba, emiatt óriási élet alakult ki ott a könyvtárban, rengeteg foglalkozással, programmal, szóval úgy látszik, hogy ezeknek a plüsseknek van valami különös tulajdonságuk, olyan, mintha varázserejük lenne. És hogyha már varázserő, akkor jöjjön Edward Elgár, az Ifjúság varázsa második szűjtjéből az Induló.

Edward Elgar az Ifjúság varázsa második suite-ből szólt, az induló, a londoni filharmonikus zenekar játszott, Adrian Bolt vezényelt. Püsállattal kapcsolatban írja a kedves hallgató, hogy egy elefánt a nagy sláger náluk, aminek a farka esik le mindig és pótolni kell. Hát jó, hogy nem az ormánya, azt lehet, hogy nehezebb lenne pótolni, és hát még jó, hogy lehet pótolni. Egyébként, hát ugye az állatoknak meg a plüssöknek talán ez a sorsuk, hogy időnként elhagyják a testrészeiket. Ugye erről tudna bővebben mesélni a tegnapi róka, akinek a farkát csapták le, hogyha valaki hallgatta az adást, vagy éppen a micimackóból szegény szamár. József Haydn Ádúr szimfóniájának első tétele következik.

József Haydn Ádúr szimfóniájának első tételét hallottuk, az Il Giardino Armonico játszott, Giovanni Antonini vezényelt. Érdekes, hogy a plüss zeneszerzők nem terjedtek el, pedig én szívesen tartanék otthon egy plüss Beethovent kócos hajjal. De most Grieg következik, a lírikus darabokból szól három tétel, a norvég tánc, a melódia, és még egy norvég tánc. Szokolai Balázs játszik zongorán.

0: Edvard Grieg szerzeményét hallottuk, a norvég tánc, illetve a melódia szólt a lírikus darabokból, opusz 38 numero 4, opusz 47 numero 3 és opusz 47 numero 4, hogy egészen pontos legyek, Szokolai Balázs játszott zongorán. Egy perc múlva 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Mese Magyarországról, ez a címe a Danubia zenekar hangversenyének, amely ma este 7:30-kor veszi kezdetét a Zeneakadémia nagytermében. Dohányi, Kodály és Bartók művei hangoznak el. Hogy mit mesél ez a három szerző a hazájáról és miért, arról Hámori Máté karmester beszélt Várgedő Annának.
2: Egy mesét számos nézőpontból lehet elmondani, a legkisebb Királyfi verziója biztosan más, mint a Sárkányé, vagy akár az Anyukájé az erdei kunyhóban. Mit mesél Magyarországról ez a hangverseny?
3: Pont ezt a sokféleséget igyekszik behozni, ezt a sokféle nézőpontot, ahogy mi magyarok saját magunkra tekintünk. Egy biztos, ami a három művet, Dohányi, Bartók és Kodály művét összeköti, az egyfajta derű, egy bizakodás és egy életszeretet. És azt gondolom, ez olyan közös nevező, amihez szívesen csatlakozik mindenki, magyarként vagy nem magyarként, de amiben szívesen hinnénk, hogy mi magyarok képesek vagyunk a remény oldaláról is nézni a világot, nem csak a usongás, az elvesztett csaták és a letört illúziók oldaláról, hiszen ez a három mű és a bennük csodálatosan megkomponált zene, az mind a reményről szól, és arról, hogy tulajdonképpen nem csak magyarnak lenni, hanem embernek lenni kiváltság és csodálatos élmény. Ez egy nagyon reményteli, nagyon pozitív koncert. Kiemelt benne például a Dohányi ünnepi nyitány, ami egy ritkán elhangzó mű. 1923-ban írta Dohányi 3 évvel Trianon után. Amikor az ember azt gondolná, hogy egy magyar tematikájú ünnep, az biztos, hogy a gyászfelvonulás kereteit tölti magára, és nem. Pont az ellenkezője, Dohányi egy olyan kirobbanó, energikus öröm zenébe foglalja össze azt a három himnusz témát, a magyar himnuszt, a szózatot és a Dohányi saját maga által írt Magyar hiszek egyre írt hitvallás című művét, hogy az embernek utána tényleg csettinteni volna kedve, hogy hihetetlen invenció, tehetség, életöröm, szeretet, reménykedés hatja át még ezt a Trianon utáni művet is, és itt az áld meg a magyart kap hangsúlyt, és nem a balsors, akit régen tép.
2: Hát igen, ugyanezek a szerzők akár egészen másmilyen történetet is mesélhettek volna a hazájukról, hiszen ugye Dohányi és Bartók emigrációba kényszerült, Kodály ellen valóságos hadjárat indult a zenei direktóriumban vállalt tagsága miatt. Honnan származik ez a meggyőződéses derű?
3: Talán az egyéneknek a személyes világlátásából, illetve a hitéből, mert azt hiszem, hogy másféleképpen volt hívő mind a három szerző, de hívő volt, valamiben hit. Bartókról tudjuk, hogy meggyőződéses ateista volt, de közben, ha meghallgatjuk a Bartók koncertónak mondjuk a 3. tételét, ahogy ott ő az éjszakát, az éjszaka hangjait, zenéjét, az állatvilágot, a mindenséget megkomponálja, és abban a mindenségbe belehasító siratót beleírja, nem lehet nem transzcendens allúziókat felvillantani. Tehát itt azt gondolom, hogy három bizonyos értelemben másképp, de hívő emberről van szó, és aki hisz valamiben, annak egyenes bejárása van a derűhöz és a reménységhez is. Függetlenül attól, hogy a humanitásban, az emberiségben, az Istenben, a lélekben, az öröklétben hisz, de van bejárata a derűhöz. És hát Kodályról sem az maradt fönn, hogy micsoda ilyen viccelgetős, jó hangulatú, jó humorú ember lett volna, hanem azért mindenki valahol rettegett a Kodálynak a hihetetlen pontos memóriájától, fejétől, fülétől, ítélő képességétől, ízlésétől. De gyönyörű kontrasztban áll ezzel a Kodályképpel a Hári János. Különösen ez a suite, amik itt ebben elhangoznak ezek a zenék, a zenei humornak és az életszeretetnek egy olyan tárházát hozza ez a zene, és a romantikának, Kodály egy rendkívül romantikus szerző volt, az egyik legromantikusabb magyar zeneszerző. Dohányinak a virtuózitását az közismert, zongoristaként is, és karmesterként, zeneszerzőként is, de szerintem még mindig nem értékeljük őt zeneszerzőként eléggé, és az embernek egy ugyanolyan mosoly támad a szája szélén ezt a zenét hallgatva és játszva, mint amikor Mozartot játszunk.

Kodály Hári János szvittjéből szólt az Intermezzo, a Danubia zenekar játszott Hámori Máté vezényelt, és előtte Hámori Mátéval hallhattak interjút, Várgedő Annával beszélgetett a ma esti koncerttel kapcsolatban, tehát ma este 19.30-kor a Zeneakadémia nagytermében lép föl a Danubia zenekar Mese Magyarországról című koncerttel. Doknányi Kodály és Bartók műveket adnak elő. Bachal folytatjuk, a 207. kantát a kórustétele szól, a Collegium Vocal Legend játszik.

Johann Sebastian Bach 207. kantátájából szólt a kórustétel, a Collegium Vocalegent játszott, illetve az ő előadásukat hallottuk, Philipp Erevég vezényelt. Mindjárt jön még egy interjú, még egy kulturális ajánló, előtte azonban Paganini 9. kapriszát halljuk, Ilja Kállár játszik hegedűn.

0: Paganini 9. kaprices volt, Ilja Kállár játszott hegedűn. És ahogyan ígértem, ismét egy kulturális ajánló, ma este Áthallások címmel a Magyar Rádió Énekkarának a kapella hangversenye csendül fel a Mátyás templomban este 8 órától. Hogy mi mindennel vár minket az együttes ezen a különleges koncerten, erről kérdezte elsőként Szabó Sipos Máté vezető karnagyot, Kecskés Barbara kollégám.
1: A Sapszon bérlet mindig különleges eseménye a kórusnak, hiszen legtöbbször a neves vendégeinket is ott fogadjuk, és a műsor is ugye kifejezetten az akapella irodalomról szól, tehát ez egy speciális, nagyon a kórus sajátja, meg tudja mutatni a legtöbb oldalát, és a legfinomabb, és a leggazdagabb hangzásképeket is. Ez a műsor különösen alkalmas erre, hiszen két korszakot foglal magába, a reneszánsz világát párosítja a kortárs zenével, és azért is neve Áthallások, hiszen olyan műveket fog hallani a közönség, ami valamilyen kapcsolatban, inspirációban áll régebbi korok, azaz a reneszánsz kor egy-egy művével, vagy magával a stílussal. A párok közül ugye Orlandus Lassus, Infelix Ego című motettája, amit Savonarola a börtönben írt utolsó meditációja szövegére írt, ugye ez az 51. Zsoltár, amit később Mizerére kezdett el, ismerhet mindenki, ennek egy változata, és a Mizerére pedig James Macmillan, az egyik legnagyobb élő kortárs kórus szerző csodálatos darabja képviseli. Ő viszont Allegri Miseréréjét vette alapul, ami szintén a reneszánsz egyik nagyon ismert darabja, és ennek a műnek a mai feldolgozása hallható az ő átiratában. Aztán a másik páros, Henry Purcell, Mária királyné halála tiszteletére írt antemje, egy háromrészes gyönyörű motetta. Ennek a pár darabja Sven David Sandström, a nemrégében elhúgy kiváló svéd zeneszerző Purcell parafrázisa, ami pedig a Hear My Prayer, O Lord kezdetű Purcell motettára íródott, ami meg egy csodálatos átirata ennek, és tulajdonképpen az eredeti darab hallatszik sokáig, majd Sandström saját kicsit széthúzott világában a sóhajok és felkiáltások gomolyából nyugszunk majd meg a darab végén. Egy másik érdekes párosítás, Sebastián de Vivanco, 15. században él spanyol reneszánsz szerző motettája, és Bernat Vivancos, ma élő spanyol zeneszerző motettája. Itt már áttérünk egy másik világba, ugye az élet végén a nyomorúság és a szenvedés, vagy az égbe kiáltás mizerérei hangjából. Most átjutunk az élet másik szép oldalára, a Biblia szerelmi lírájára, ugye az énekek énekének pár részletére. Tehát ez a két szerző a Nigra Sum vagy a Vox Dilecti Mei kezdetű sorokat dolgozta föl teljesen más módon. Sebastián de Vivanco inkább az égi szerelmet emeli ki, Bernat Vivancos pedig kifejezetten két szólam, egy szoprán és egy tenor szerelméről szól, nagyon izgalmas, különböző régi hangsorokat földolgozó stílusban.
2: Ugye ezen a koncerten a tavaly elhunyt zeneszerző Csemicki Miklós előtt is tiszteleg a kórus.
1: Igen, barátunk is nagy veszteség, hogy ő már nincs közöttünk, kiváló darabjaiból nehéz volt válogatni. Ez számomra egy nagyon kedves darab, és ha már énekek énekéről van szó, akkor az ő darabja is csodálatos, ugye a Vox Dilecti Mei, amit itt most eléneklünk, mint ebbe a sorba illőt. És hát az estet pedig egy olyan darabbal zárjuk, amíg visszautal a Mizerérére, hiszen a Mizerére egyik sorát dolgozza föl, ezt az Et Supem Nivem Deal Bábort, azaz Fehérebb leszek, mint a hó kezdetű sort, és Szabó Barna a zeneszerző, aki ezzel a sorral Csemicki Miklósra emlékszik, és hát tulajdonképpen ebben a fehérségben a lélek tisztasága, a halott test fehérsége, az élet megnyugvása, tehát mint egy keretbe foglalja ezt az azt gondolom nagyon izgalmas és szép koncertet. Várunk mindenkit szeretettel!

tehát ma este Áthallások címmel ad koncertet a Magyar Rádió énekkara a Mátyás templomban. Ezzel kapcsolatban beszélgetett Szabó Sipos Máté vezető karnaggyal, Kecskés Barbara kollégám, utána pedig Csemiszki Miklós Vox Delictimei című művét hallottuk. Mozarttal folytatjuk, a szöktetés a Szerályból nyitány szól.

0: Mozart Szöktetés a Szarájból című operájának nyitányát hallottuk, a Zürichi Opera Mozart zenekara játszott Niklaus Harnoncourt úr vezényelt. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Biztonságtechnikai és informatikai fejlesztések várhatók a javító intézetekben. New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, amely a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Felkelőben. Bot Emőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéből. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a Műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatják be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült moziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható. Napos, felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 16-21, este 6, 14 fok valószínű. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerun Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Quartet lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Josif Levin zongorázik. Az orosz zongorista és zongoratanár zongoratechnikai képességeit gyakorlatilag minden híresebb kortársa csodálta, még Vladimir Horovic is. 1924-ben írt egy máig klasszikusnak számító rövidkönyvet, a zongora játék alapelveit. Josif Levin a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: kérdésre jól válaszol, akkor egy páros belépőt nyer a szeptember 30-ai koncertre. Ez a Zeneakadémia nagy termében lesz. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar lép föl, és Mozart, Schumann, illetve Csajkovszki műveit játsza. Remélem, hogy jó az időpont.
1: Igen, igen.
0: Ennek nagyon örülök. És van még egy nyereményünk, ez viszont egy tárgynyeremény, hogyha a negyedik kérdésre is jó válaszol, akkor Csajkovszki balettszvitteket tartalmazó CD-t nyer. A Royal Philharmonic Orchestra játszik vezényel Jurij Szimonov. Azt hiszem, hogy ezek nagyon értékes nyeremények, és remélem, hogy növelik a motivációt Ládi Zsuzsannában. Jöhet akkor az első kérdés?
1: Igen.
0: Örülök ennek. A mai játék főszereplője egy zongoraművész, méghozzá Sándor György. Rendkívül hosszú pályája Budapesten kezdődött, és számos művésztársához hasonlóan az Egyesült Államokba vezetett, ahol közeli kapcsolatba került egy zeneszerzővel. Az ő egyik művét halljuk most Sándor György előadásában. A kérdés az, hogy ki lehet az említett zeneszerző?

0: már legszívesebben napestig hallgatnánk, de meg kell kérdeznem, hogy ki lehet a zeneszerző.
1: Bartók Béla.
0: Tökéletes a válasz, így igaz, a Szabadban második füzetéből szólt a Hajsza, Sándor György zongorázott. Sándor György előadó művészi karrierjének egy fontos állomása volt, hogy 1946-ban ő mutatta be Philadelphiában Bartók egyik utolsó nagyművét, Ormándy Jenő vezényletével. Másodikként ezt a kompozíciót idézzük Sándor György és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik Bartók műnek a részletét halljuk.

0: kérdés tehát az, hogy melyik Bartók műrészletét hallottuk?
1: Ez a harmadik zongora verseny volt.
0: Így igaz. Sándor György játszott tehát zongorán, egyébként a Magyar Állami Hangverseny zenekart Kobayashi Kenichiro vezényelte. Eddig Sándor György Bartók darabokat játszott, de hát korántsem csak Bartók szerepelt a repertoárján. A harmadik felvételen orosz szerző művét zongorázza, aki egy olasz pályatársa, egy hegedű művész témájára komponált rapszódiát. A harmadik kérdés így szól, ki lehet az orosz és ki az olasz szerző?

0: Tehát ki lehet az orosz, és ki az olasz szerző, akit említettünk a kérdésben?
1: Rachmaninov és Paganini.
0: Így igaz, Rachmaninov rapszódiai Paganini témára című művéből hallottunk részletet. Természetesen most is Sándor György játszott zongorán, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Kovács János vezényelte. Gratulálok, 3 kérdése jól válaszolt, úgyhogy a páros belépőt megnyerte. Javaslom, hogy induljunk csatába a CD-ért.
1: Jó.
0: Érdekes dolog ez, amikor a zenetörténeti múlt beszivárog a későbbi korok zenéjébe. Ez történik az utolsóként idézett felvételen is. Visszatérünk Bartók Bélához, ő ugyanis az átírója ennek a prelúdiumnak, amelynek eredetét azonban egy angol szerző komponálta. Ismét Sándor György zongorázik, az utolsó kérdés így szól, ki a prelúdium eredetének a szerzője?

0: Tehát egy prelúdiumot hallottunk Bartók átiratában. A kérdésünk az, hogy ki lehet az eredetiének a szerzője?
1: Pörszál a zeneszerző.
0: Tökéletes a válasz, így igaz, a C-dur prelúdium részlete szólt. Természetesen Sándor György játszott most is zongorán. Gratulálok, mind a négy kérdésre jól válaszolt, úgyhogy mind a két nyeremény az öné, Ládi Zsuzsannának. Gratulálunk, ő volt a mai kinyerma játékosa és nyertese. Köszönjük szépen, hogy jelentkezett, és gratulálok a játékhoz, további szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Pavel Vranitsky D-dur szimfóniájával folytatjuk, és annak is a negyedik tételével. Az Akadémie für alte Musik Berlin játszik.

Pave Vranický D-dur szimfónia Jának negyedik tételét hallottuk, az Akademie für Alte Musik Berlin játszott, Bernhard Fork vezényelt. Most jön két magyar tánc, Johannes Brahms írta, Joachim József átírta. Hegai Sám játszik hegedűn, Árnan Erez zongorán.

Johannes Brahms két magyar táncát hallottuk Joachim József átiratában, Hagai Sahám játszott hegedűn, Arnon Erez zongorán. Hamarosan játszunk, előtte azonban még Handel Poró című operájából szól Alessandro áriája, Ian Bostridge énekel.

0: Handel Poró című operájából szólt, Alessandro áriája Ian Bostridge énekelt, az English Concert játszott, Bernard Labadie vezényelt. 9:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 4 koncertre lehet páros belépőket nyerni. Mondom szépen sorban az előadásokat. Szeptember 23-án szerdán 20 órakor az Opus Jazz Clubban lép fel a Weird Ugly Fish elnevezésű litván duó. Azt írják, hogy műfaji határokon túlnyúló zenét játszanak, amelyben számos stílus, köztük a free jazz, a krautrock, a punk rock, illetve az ambient hatását is felfedezhetjük. Nagyon izgalmasan hangzik. Szeptember 24-én csütörtökön 20 órakor az Egri Bazilikában Johann Sebastian Bach hámol miséjét lehet meghallgatni. Az Orfeu zenekar és a Purcell kórus lép fel, számos nagyszerű szólista társaságában vezényel Vashegyi György. Szeptember 25-én 19 órakor a Nemzeti Táncszínházban Carmen előadás lesz, ez a Pécsi Balett előadása, és szeptember 26-án pedig 20 órakor Kismartonban, az Eszterházi Kastély Haydn termében Herbst Gold Fesztivál keretén belül a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye lesz. Liszt és Csajkovszki műveket játszanak, vezényel Julian Rachlin. Ez tehát a 4 koncertünk, csak nagyon gyorsan címszavakban. Még egyszer, tehát szeptember 23. szerda 20 óra Opus Jazz Club Weird Ugly Fish, szeptember 24. csütörtök 20 óra Egri Bazilika Hámol Mise, Orfeu zenekar Purcell kórus, szeptember 25-19 óra Nemzeti Táncszínház Carmen, szeptember 26 Kismarton 20 óra Győri Filharmonikus zenekar hangversenye. Ezek tehát a választható nyeremények, és most hamarosan egy átirat következik, zongora muzsikát fogunk hallani, de a kérdésünk az, hogy mi lehet az eredeti darab műfaja. Tehát ezt írják meg nekünk, hogy mi lehet az eredeti darab műfaja a 0630 30 30 160-as SMS számra, vagy a muzsikálóreggelkukac.radio.hu e-mail címre. Ne felejtsék el a helyes megfejtés mellé odaírni azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és írják alá az üzenetet a saját nevükkel. Jó játékot kívánok!

Igor Stravinsky Petruskájából hallottunk részletet. Ez volt a Farsangutói Vásár, Ránki Dezső játszott zongorán, és hát gyakorlatilag ebben benne volt már a helyes megfejtés is, hiszen, mint azt mindannyian tudjuk, a Petruska az egy balett volt, illetve hát az egy balett. Úgyhogy ez volt a helyes megfejtés, balett, mondom a szerencsés nyerteseket, Szönyi László, Balla István, Kadocsa Géza és Steinerné Góra Aranka örülhet a választott nyereménynek. Rengetegen írtak nekünk, köszönjük, hogy ennyien játszottak, és gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Beethoven következik, a 7. szimfónia 4. tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában halljuk, vezényel Ferencsik János.

Ludwig van Beethoven 7. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Virtuóz oboa verseny 3. tétellel fogjuk zárni a mai műsort, Richard Strauss szerzeményét játsza Lencsés Lajos, és a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara vezényel Neville Mariner.

0: Richard Strauss oboa versenyének harmadik tételét hallottuk, Lencsés Lajos volt a szólista, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszott, Neville Mariner vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jövő héten dönthet a Tisza frakció a legfőbb ügyész jelöltről. Megválaszthatják ma a média tanács új tagjait. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnapozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést és közölte, bebizonyosodott, hogy a szolidaritási hozzájárulást bíráló önkormányzatoknak végig igazuk volt. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Horváth Lóránt, az ügyvéd körelnöke szerint Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette ügyészségen töltött be vezető tisztséget. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg, lakóépületeket is találatért. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 felnőtt, egy dél-ukrajnai településen pedig egy gyermek halt meg a légi csapásokban. Kijevben 5 megsebesültek. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Mától újra látogatható a Terrorháza. Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy hete jelentette be, hogy felülvizsgálják a kiállítást, ezért átmenetileg bezárják az intézményt. Emellett menesztette Schmidt Mária.

0: a korábbi főigazgatót. A Fidesz parlamenti frakciója bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. Kamion ütközött autóval az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már több mint 10 kilométeres. Napos, felhős időre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten. Napközben, főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadó munkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjj át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaspeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Háromszázadik adásához érkezik a Muzsikus Legendák. E jeles alkalommal Cigány György zongora művész média személyiségre emlékezünk.
5: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: Jó napot kívánok! Fellegi Lénárd a mikrofonnál köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Kerek 100 nap van hátra az évből, csak onnan tudom, hogy keresgéltem a mai nap eseményei között, így már most jelzem, hogy évforduló alapján választottam a játékhoz zenét, sok szép nyereményünk lesz 10:30 körül, tehát a szokott időben lesz lehetőségük játszani. Több kulturális hírrel is készültem, de az első zenemű Pablo de Sarasate alkotás

Suvana Akiko játszotta a Carmen dallamait, Pablo de Sarasate volt a szerzős, a Carmen fantázia hangzott el, Fischer Iván vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. A bécsi esték Liszt Ferenc Franz Schubert művei alapján írt zongora átirata. Ebből a hatodik darab következik, Jevgenyi Kiszin játszik.

A bécsi estékből hallottuk a hatodik darabot. Franz Schubertet és Liszt Ferencet kell említenem szerzőként Evgenyi Kiszin játszott zongorán. Veronában született, muzsikus volt Evaristo Felice Dall'Abaco. Viszonylag keveset tudunk róla, az biztos, hogy hegedűsként tevékenykedett, hogyha hangszeres játékát vesszük figyelembe, de egyes feljegyzések alapján játszott csellón is. Az Opus 2-es numero 7-es C-dur koncertója hangzik most el, a tételek Largo, Allegro és Presto, a koncertok Köln előadásában halljuk.

0: Evariste Felice dalla Baku, opus 2-es numero 7-es C-dur koncertóját hallottuk a Concerto Köln előadásában. Másfél perccel múlt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Versenygyőzelemről szeretnék beszámolni, ugyanis magyar győzelemmel zárult a szeptember 14-e és 20-a között megrendezett brinói Leos Janácsek nemzetközi zenei verseny tuba kategóriája. A rangos megmérettetésen Vince Nándor lett az első díjazott. A nemzetközi zsűrés döntése alapján a tuba kategória a következőképpen alakult, tehát Vince Nándor lett az első, Chen Shenzhao lett a második, ő kínai, és Csehországból érkezett Jakub Manyák, ő lett a harmadik, illetve José Gilman nevest a nemzetközi zsűri külön dicséretben részesítette. Vince Nándor 2019-ben érettségizett a László Gyula gimnáziumban, középiskolai tanulmányai alatt döntötte el, hogy tuba művész lett, és így nem járt konzervatóriumba, minden zenei tárgyat magánúton vagy zeneiskolában tanult. 2019-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tuba szakára Szentpáli Rolandhoz egyedüliként, és ebben az évben már megalakították a Zeneakadémia részfúvós együttesét. 2021. szeptemberében került sor az első szóló koncertjére a Hubai Zeneiskola koncerttermében. Gratulálunk Vince Nándornak, hasonló szép folytatást. Leos Janácsek muzsikát választottam, egyáltalán nem a tuba lesz a főszerepben, inkább érdemes hallgatni a szép szólamokat. A Lamentáció graduale hangzik el az Unicum Laude énekegyüttessel.

Leós Janácsek volt a szerző, és a lamentáció hangzott, a lamentációról hangzott el a Graduale, bocsánat, az Unicum Laude magyar ének együttes muzsikusaiból áll, az ő előadásukban hallottuk ezt a szép kórusművet. Erkel Ferenc Bátori Mária című operájából következik a Nyitány, a kolozsvári állami magyar opera zenekarát Mosóczy Vilmos vezényli.

Erkel Ferenc operájától egyik történelmi témájúak, a Bátori Máriából hallottuk a nyitányt, a kolozsvári állami magyar opera zenekarát Mosó Civilmos vezényelte. Wolfgang Amadeus Mozart köljegyzékszámon 298-as A-dur fuvola négyeséből hallgassunk meg két tételt, a másodikat és a harmadikat. Bartolt Kölyken fuvola művésszel halljuk a felvételt, illetve a Collegium Aureummal készült.

Bartolt Kölykenfúval, a művészel és a Collegium Aureum művészeivel hallottuk, Wolfgang Amadeus Mozart 298-as köljegyzékszámú Áldur fúval a négyesének második és harmadik tételét. Szőlősi András zeneszerző zenetudós sorait olvasom. Jelentősége Manuel de Falla-nak a modern spanyol zene fejlődése szempontjából körülbelül hasonló, mint nálunk Bartóké és Kodály együttesen. Legapróbb műveit is éveken át javítgatta, csiszolgatta, olykor még a bemutató után is változtatott rajtuk. Műveinek ez a lekerekített befejezettsége okozza, hogy viszonylag kevés műve ellenére a 20. század egyik legismertebb mestere. Az egyik legismertebb darabjából, a háromszögletű karabból következik a bevezetés és a Molnár néptánca, Carlo Maria Giulini vezényli a Filharmonia zenekart.

A Filharmonia zenekar művészei Carlo Maria Giulini vezényletével játszották Manuel de Falla a háromszögletű kalap című alkotásának két tételét, a bevezetés és a Molnár néptánca hangzott el. Johann Sebastian Bach 208-as kantátájából, a vadászkantátaként emlegetett műből a zárókórus következik, a Hingi Kamarakórust és a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényli.

0: a Gehingeni Kamara Kórust és a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényelte, Johann Sebastian Bach 208. kantátájából hallottuk az záró kórust. 2:10.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Mivel Liszt Ferenc zenemű következik, kapcsolhatok hozzá is egy hírt, hiszen a napokban jelent meg Madaras Gergely új albuma, amelyen Liszt Ferenc Dante szimfóniája és a zeneszerző második gyászgondolája hallható John Adams hangszerelésében. A felvételen közreműködik a Chœur Symphonique du Namur, az Orchestre Philharmonique Royal de Liège-t vezényli természetesen Madaras Gergely. A liezsi zenekarral 2024-ben már lemezre vette Liszt Faust szimfóniáját és az első Mephisto keringőt, az a felvétel akkor jó kritikákat kapott, bízunk a folytatásban is. Liszt Ferenc ádúr legendája, Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál, hangzik el, most François René Duchâble zongorázik.

Liszt Ferenc zeneművet hallottunk, Ádúr legenda, Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál, François René Duchâble játszott zongorán. Víg operából következik részlet József Haydna Patikus című operájának nyitányát, a Giuseppe Sinopoli vezette Dresdai Staatskapelle játssza.

József Haydn vidám muzsikája után egy közlekedési információt kell megosztanom a kedves hallgatóinkkal. A Patikusból szólt a nyitány a Dresdai Staatskapellével, Giuseppe Sinopoli vezényletével, és az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 38-as kilométernél a külső sávon már véget ért a sávlezárás, de a torlódás továbbra is meghaladja a 20 kilométert. Aki teheti, az a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 1-es főút felé, írja az Útinform. Dohnányi Ernő Ádurvonós 4-esének második tételével folytatjuk a műsorunkat, a Kodály vonós 4-es játszik.

Doknányi Ernő A-dur vonós négyesének második tételét hallottuk a Kodály vonós négyessel. A játék előtt Otto Nikolaj a windsori Víg nők című operájából következik Fenton románca, Roberto Sacca énekel, Armin Jordan pedig a Swiss Ramon zenekart vezényli.

0: A Windsori Vígnőkből szólt Fentor románca Roberto Sacca előadásában, Otto Nikolaj volt a szerző, és a Swissalman zenekar Tarmen Jordan beszényelte. Pontosan 10:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydenum koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenum.com.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délelőtt játékához. Van egy ma esti koncert lehetőségünk, de nem csak koncertekre lehet jegyet nyerni. Tehát ma 19 óra 30 perctől a Pesti Vigadó dísztermében lép fel Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin, az ő négykezes hangversenyükre lehet jegyet nyerni, 2 zongorán játszanak, majd Schumann és Brahms műveket adnak elő, nagyon népszerű alkotások, például a Magyar Táncokból több darabot is játszanak, vagy a Haydn változatok is elhangzik. 24-én csütörtökön 20 órától a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozat folytatódik. Farkas Boglárka hegedül, Suhei Umagami pedig zongorázik. Beethoven F-dur tavaszi szonátája, Ravel Cigán című kompozíció és César Frank A-dur szonátája hangzik el előadásukban. Aztán a BMC koncertterembe is lehet jegyet nyerni, az Alma is fája koncertsorozat eseményére. Szeptember 27-e vasárnap, Mozart kiséi zenéje, Haydn G-dur zongora verseny, az F-dur zongora verseny, Berecz Mihály zongorán játszik, és Berecz András énekes is, mesemondó is fellép, ugye ezért is Alma és fája a koncertsorozatnak a címe. A budapesti vonósok koncertmestere Pilc János, a házigazda pedig Molnár Szabolcs. Szeptember 30-án szerdán 7:30-tól kezdődik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye Héja Domonkos vezényletével. A rádióénekkara működik közre, illetve Molnár Ágnes, Horváth István és Aftandil Kaspeli énekel szólót, Szabó Sipos Máté a karnagy, Stravinsky Petruska balettzenéje és Rachmaninov harangok kantátája szerepel a műsoron. És akkor van még egy lehetőség, a Turai Ida Színházba, kávéházi kabaré, október 3-a a dátum, ez szombat 19 óra, egy bemutató. A Turai Ida Színház kávéházi kabaré című előadásában a pesti humor legszebb hagyományai, felejthetetlen kuplék, szellemes jelenetek és derűs pillanatok kellnek életre, írják. Az est különleges házigazdája Rejtő Jenő, aki utánozhatatlan humorával és csibészes eleganciájával vezeti végig a közönséget ezen a különleges időutazáson. És van egy tárnyereményünk is, majdnem elfelejtettem, I Grandi Tenori, tehát a 3 tenor, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételei szerepelnek rajta. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy a mai Pesti Vigadós koncert, a Doknányi Ernős, ami 24-én, tehát most csütörtökön esedékes, vagy a 27-i vasárnapi BMC koncerttermi, vagy a 30-ai Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermi, vagy a Turai Ida Színházas bemutató érdekli önöket. A 06 30 30 30 160-ra küldhetnek SMS-t, vagy a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu-ra e-mailt. 1869-ben Münchenben volt Richard Wagner, a Rajna kincse című operájának bemutatója. Szeptember 22-én a karmester az azon az estén 37 éves Franz Wöllner volt. Több varázserővel bíró tárgy is eszünkbe juthat az opera kapcsán. A kérdésem, hogy mi az operában a láthatatlanná tévő tárgy? Vajon szandál, sapka vagy pálca? Tehát mi a láthatatlanná tévő tárgy? Szandál, sapka vagy pálca? Ilyen egyszerű a kérdésem, és természetesen az operából következzék egy jól ismert részlet az Istenek bevonulása a Valhallába, tehát majdnem 8 percük lesz válaszolni, ugyanis a Pogyonyi Rádió szimfonikus zenekar játszik Uwe Mund vezényletével, és ennyi idő alatt hallgatjuk ezt a részletet.

Izgultam, hogy végig menjen a felvétel, bár nem a zenéhez kötöttük a kérdést, hála Istennek. Többen egyértelműsítették is a németben használt eredeti szövegből a tárgy nevét. Sapkaként szokás fordítani, de mindenféle fejfedőt elfogadtam helyes megfejtésként, ami fedi a valóságot. Richard Wagner az Istenek bevonulása című részlete szólt a Rajna kincséből. A Pozsonyi Rádió szimfonikus zenekarát Uwe Mund vezényelte, hogy ez apropó az volt, hogy 1869-ben Münchenben volt az operának a bemutatója, és az volt a kérdésem, hogy az operában mi a láthatatlanná tévő tárgy? Volt, akit megtévesztettem, és írja is. Volt, aki aztán változtatott a válaszán, de a sapka volt a helyes válasz. Érdekes egyébként megnézni, hogy a szandál is lehetett volna, vagy a pálca is, mert olyan szempontból nézve, hogy mennyien használtak, akár mondjuk, hogyha a Harry Potter sorozatot nézem, vagy olyan filmeket, amiben ezek felhasználásra kerülnek, és akár bármelyik láthatatlanná tehetne, de Wagner szerint a sapka. Még adós vagyok a hallgatóink nevével, a nyertesekkel. Lezártam a szavazást. Hallgassuk Beethoven c-moll zongora versenyének utolsó tételét, Fischer Anni szólójával, illetve a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Heribert Esser vezetésével, és csak utána fogom mondani, hogy kik a nyerteseink, úgyhogy egy pici türelmet kérek.

Heribert Esser vezényelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, Fischer Anni játszotta a szólót, Ludwig van Beethoven C-moll zongora versenyének fináléját hallottuk. Visszatérek a játékra, csukja, varázssapka, köcsüveg, varázssisak, nagyon változatos válaszok érkeztek. Nyilván a fordításon és a jelmeztervezőn is múlik, hogy ez valóban sapka-e, de mondom, elfogadtam minden megfejtést, ami fette a valóságot. Nyerteseink: Tenor Gábor, Hunyor Gyula, Tóth Eszter, Somogyvári Katalin, Schenk Róbert és Cseh Edit. Gratulálok nekik. Örülök, hogy ilyen sokan játszottak. 10 óra 54 perc van, nem sokára következnek a hírek, előtte azonban még biztos, hogy meghallgathatunk egy Felix Mendelssohn Bartholdi muzsikát. A három vallásos énekből következzen az első. Melláth Andrea énekel, Virág András játszik orgonán, a Magyar Rádió énekkarát Olá Gábor vezényli.

Mellát Andrea énekelt Félix Mendelssohn Bartholdy három vallásos énekéből hallottuk az elsőt, Virág András játszott orgonán, a Magyar Rádió énekkorát Olá Gábor vezényelte. Johann Samuel Endler D-dur szvittjéből az uvertűr következik. Elég azt hiszem, hogyha csak azt mondom, hogy a Capella Istropolitana felvételét hallgatjuk Holger Speck vezetésével.

0: Johann Samuel Endler volt a szerző, a D-dur szvittjének overtűrjét hallottuk. Reinhold Friedrich, Laura Vukobratic és Felix Wilde játszott trombitán a Capella Istropolitana felvételén. Holger Speck volt a karmester. 3 perccel múlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Szimfóniatétel következik, Franz Schubert első szimfóniájának másodikja, Riccardo Muti vezényli a bécsi filharmonikusokat.

Franz Schubert első szimfóniájának nagyon szép második tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényelte. A napokban ünnepelte Boldocki Gábor 50. születésnapját, Isten éltesse sokáig, az ő szólójával következen Antonio Vivaldi 461-es ámol koncertójának második és harmadik tétele, eredetileg oboára írta a szerző, de most Boldocki Gábor trombita játékával halljuk az I Musici di Roma felvételét.

Antonio Vivaldi 461-es, eredetileg oboára írt ámol koncertójának második és harmadik tételét hallottuk Boldocki Gábor trombita szólójával az Imusici di Roma felvételén. Wolfgang Amadeus Mozart c-moll miséjéből következzenek tételek. John Eliot Gardiner vezetésével a Monteverdi kórust és az angol barokk szólisták muzsikusait halljuk.

Wolfgang Amadeus Mozart C-moll miséjéből szólt három tétel a Monteverdi kórussal és az angol barokk szólistákkal John Eliot Gardiner vezetésével. Zongora muzsika hallható a mai muzsikáló délelőtt utolsó zeneműveként Bartók Béla gyermekeknek második kötetéből stílszerűen a búcsú és ballada hangzik el Kocsis Zoltán előadásában.

0: hallgattuk Béla gyermekeknek sorozatából hallottuk a búcsút és a balladát Kocsis Zoltán előadásában. Köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Kvartett Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Kvartett lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Köszöntöm a kedves hallgatókat a mai színejava kezdetén, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. A rövid részlet a Kisasszonyok című filmből szólt, Alessandro de Plà munkáiból hallhatnak válogatást a mai alkalommal. Érdemes is tisztázni rögtön műsorunk elején, hogy melyik változatról van szó, ugyanis a forgatókönyv alapjául szolgáló klasszikus regényt, Louisa May Alcott művét sokszor vitték vászorra. A 2019-es Greta Gerwig rendezésében készült változatot választottam. A romantikus filmdráma szereposztása parádés, látjuk a Harry Potter sorozat Hermione-jaként megismert Emma Watson-t, a Mennydörgők sztárját Florence Pugh-t, a komfortos mennyországban nyújtott alakításáért dicsért Saoirse Ronant, a Wonka és a Dűne főszereplőjét, Timothy Chalamet és Meryl Streepet, aki egyszerűen csak Meryl Streep. A film az amerikai polgárháború idején játszódik, de nem a háborús eseményekre fókuszál, egy család életét mutatja be. Egytől egyig egyéniségeket, fiatal lányokat és kapcsolataikat, döntéseiket és azok következményét érzelmesen, szerethető és élettel teli módon. A két idősíkon futó történetben az intim családi hangulat megjelenítése, anélkül, hogy túlzásba esne, természetes és bájos. A film döntési helyzeteket, négy lány és az édesanyja életét meséli el.

továbbra is a Kisasszonyok című filmből szólnak a kísérőzenék, Colin Fowler több átiratot készített, amik egyértelműen klasszikus szerzők munkái, így említhetném Johann Strauss-t, Charles Gounod-t, Franz Schubert-et, Johannes Brahms-ot vagy Johann Sebastian Bach-ot is. De konkrét klasszikus zenei idézetet is találunk, ebből csak egyet rejtettem el, hogy érzékeltessem, milyen jól simulnak a zenei szövetbe. Colin Fowler nagyon sokoldalú muzsikus, zongorista, hangszerelő, komponista és vágó is, karmesterként szólítása,

Istaként és kamara zenészként is készít felvételeket. A kísérő zenék szerzőjét, Alessandro de Plat pedig nem kell különösebben bemutatnom a filmzene rajongóknak, Párizsban született, 5 évesen már zongorázott, hamarabb tanult meg fuvolán és trombitán játszani, mint írni. Ő maga is nagy filmzene rajongó volt, már fiatalon. Korai műveiben főként a jazz elemei és a kamarazenék hangütése keveredett, olasz filmzenék jellegzetességeit ötvözve különböző latin és természetesen franciás hangulatú muzsikákkal. Bartók Béla, Dmitri Sosztakovics és Philip Glass is hallhatóan nagy hatással voltak műveire. Mára megtalálta a saját hangját, hirtelen robbant be és hódította meg Hollywoodot fiatalon sokoldalú és ötletgazdag zenéivel. A Grand Budapest Hotelhez és a víz érintéséhez írt zenéi hoztak neki aranyszobrocskát, de számtalanszor jelölték Oscar-díjra. Aktuális filmünket, a Kisasszonyokat is jelölték legjobb eredeti filmzene kategóriában, de a Jokert választották az ítészek 2019-ben a kategóriája legjobbjának.

Továbbra is a 2019-es Kisasszonyok című filmből szólnak Alessandre de Plá munkái. Az utóbbi idézet volt a Kakukk tojás, Dvorák amerikai vonós négyeseként ismert művének harmadik tétele szólt a Scampa Quartettel. Több táncos jelenet is van, így a karakterek ezt tükrözik sok esetben, de Alessandre de Plá remekül oldotta meg az átmeneteket a drámaivá forduló jelenetekben, amellett, hogy élettel teli és a képanyaghoz passzoló kosztümös filmekre jellemző aláfestéseket készített. A billentyűjáték hangsúlyos a filmben, az egyik lány zongorázik, ez a cselekményben fontos momentum. Így merült fel a filmkészítőkben, hogy klasszikus zenei idézeteket is társítsanak a képanyaghoz.

Már csak egyetlen zenére maradt időnk Alessandra de Pla a Kisasszonyok című filmhez írt munkáiból. Ennek címe The Book. Aki látta a filmet, biztosan mosolyra húzza a száját anélkül, hogy megemlítettem volna, hogy a cselekményben miért ilyen fontos. Néhány érdekességet szeretnék megosztani a hallgatókkal a forgatással kapcsolatban. Az köztudott, hogy a regény írója, Louisa May Alcott az 1800-as évek közepén Massachusettsben írta a regényt, egészen pontosan Concordban, ezért a rendező koncepciója szerint, amit csak lehetett, ott forgattak. Sőt, a macslányok háza az egész forgatás alatt központi helyként üzemelt, kvázi ott éltek a színészek, hogy a családias hangulat átitassa a falakat és természetesnek hasson a játék. Maga az épület kívülről régies, belülről élénk színeivel meleg hangulatot áraszt. A színeknek amúgy is nagy szerepe volt, hiszen a testvérek mindegyike külön karakter, amit jeleztek az öltözékükben is. Egyetlen Oscar-díját a film a legjobb jelmez kategóriában nyerte el.

0: A mai Színe javában Alessandra de Pla a Kisasszonyok című filmhez írt muzsikái közül válogattam. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották. Műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek. Pulyák Gábor médiajogász lett a médiatanács elnöke. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelöltet. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Pulyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Pulyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben 1 dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Nem lehetséges a békés együttélés az izraeliek és a palesztinok többsége szerint, derül ki egy felmérésből. A kutatás hangsúlyozta, a zsidó lakosok nagy része szerint alapjaiban rengették meg a két nép közötti bizalmat. A Hamász-Palesztin terror szervezet 2023. október 7-i brutális akciói. Sok izraeli és cisziordániai palesztin pedig a katonai megszállást és a nagyszámú háborús áldozatot nevezte a béke legfőbb akadályának. Megtiltották a bájői kárpit fotózását a londoni British Múzeum tárlatán. Azért döntöttek így, mert a fényképet készítők tolongása zavarja a többi látogató nyugodt nézelődését. Az Anglia Norman megszállását 68 méter hosszú kárpiton színes, hímzett képekben bemutató 11. századi műalkotást először tették közszemlére Nagy-Britanniában. A brit sajtó az évszázad kulturális eseményének nevezte a kiállítást. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Napos felhős időre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Napközben megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok lesz. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

A felvezetésben hallható felvétellel Skóciába, a külső Hebridákhoz tartozó Barra szigetére látogattunk. Az énekes hárfás Maggie McInnes felvétele szólalt meg, aki a legendás skót énekesnő, Flora McNeil lányaként az archaikus szigeti dalkincs egyik leghitelesebb örököse. Új lemezének dala, a Tosákna Tragad gél nyelven szólalt meg, címe pedig azt jelenti, a dagály kezdete. Mai adásunkban ismét a nemzetközi népzenei és világzenei szcéna legfrissebb megjelenéseiből válogatunk, skandináv mediterrán fúziókon, a kanadai folkon át a kubai boleróig. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balog Éva vagyok. A gél ének finom, lírai hárfa kísérete után a svéd fogelrock formáció felvétele következik. A svéd együttes különlegessége, hogy a skandináv népzene északi, hűvös melankóliáját a mediterrán és a keleti zenei rendszerekkel, a makám skálák és a modális dallamépítkezés elemeivel fűszerezi. A Nosztalgia című felvétel a vágyakozás és a földrajzi határokon átívelő zenei emlékezet finom szövésű dokumentuma.

Kanada nyugati partjairól, British Columbiából érkezik a legrangosabb kanadai zenei díjat, a Junót négyszer is elnyert házaspár, Ferris és Jason Romero. A duó nem csak páratlan előadója az észak-amerikai régi stílusú és akusztikus vonós hagyománynak, hanem mindketten nemzetközileg elismert hangszerkészítők is. Kézzel épített banjókon játszanak.

Kanada után a brit akusztikus fúzió szcéna felé kanyarodunk. Stuart McCallum a Breeze együttes alapítójának és a Cinematic Orchestra egykori gitárosának új lemezéről hallgattunk meg egy különleges átiratot. McCallum a híres jazz standardet az egy 1951-es Disney rajzfilmből származó Alice csodaországban dolgozta fel. A lebegő gitárhangzást bodrán ütemek, írfurulyák és nagybőgő kíséretében halljuk, létrehozva a jazz és népzene határán mozgó kamarateret. A bodrán ütem a hagyományos ír népzene jellegzetes lüktető ritmus kísérete, amelyet a hason nevű hagyományos keretes dobbal szólaltatnak meg. A játékos az egyik kezét a dob nyitott belső oldalára helyezi, és a bőrnyomásával vagy simításával menet közben folyamatosan változtatja a hangmagasságot és a tompítást. Ezáltal a bodrán nem csak kopogó ritmust, hanem egy mély, lebegő basszus lüktetést is biztosít.

0: A ma bemutatott újdonságok közül az egyik legnagyobb név minden bizonnyal a Buena Vista Social Clubból ismert, Magyarországon is többször megfordult Omara Portundóé. 90 éves is elmúlt már, önálló lemezt nem ad már ki, de egy vendégszereplés erejéig feltűnik a portugál zongorista és énekes Mário Moita lemezén. Közös produkciójuk a klasszikus Bolero, az Aquellos Ojos Verdes, azaz Zöld Szemek átdolgozása.
1: Foi.

A karibi tengerpartról Észak-Afrikába, Marokkóba látogatunk. Az izraeli marokkói énekesnő és vizuális művész Neta El Kayam következik. Ő Észak-Afrika zsidó alapdalkincsének, a marokkói sábi és amazigh berber ritmusoknak az egyik legújabb hangja, aki a tradicionális észak-afrikai dallamíveket kortárs zenei lüktetéssel kelti életre.

Adásunk záró blokkjában nemzetközi formáció mutatkozik be. Az Olaszországban alakult Nubras Ensemble felvétele következik, melynek címe Paruipen. A zenekar a dél-olasz tradíciókat, a pizzika és a tarantella lüktetését ötvözi a balkáni rezes és fúvós hagyományokkal és a kamarazene eleganciájával. Az instrumentális dal címe Paruipen Lovári szó, amely cserét, átalakulást jelent.

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban népzenei újdonságokat mutattunk be a nagyvilágból, Marokkótól Skócián át Olaszországig. A népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. A műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.

0: Rádió, több mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Johann Sebastian Bach E-moll partitáját hallják most Schiff András előadásában. A tételek Toccata, Allemande, Courant, R, Sarabande, Tempo di Gavotta és Zsig. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1990. március 22-én készült.

0: Johann Sebastian Bach e-moll partitáját hallották Schiff András előadásában. Toccata Allemande, Courant, R, Sarabande, Tempo di Gavotta és Zsig. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1990. március 22-én készült. A hangmérnök Sütő László, a zenei rendező Durkó Katalin, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Kvartett Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Kvartett lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük. Vezényel Andy Snelsons.

Beethoven harmadik Leonóra nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok Andis Nelsons vezényletével most Mikola Lisenko c-moll búcsúkeringőjét játsszák Oleksii Bazhenov átiratában.

Mikola Lisenko C-moll búcsú keringőjét hallották Oleksij Bazhenov átiratában. A bécsi filharmonikusok játszanak Andris Nelsons vezénnyel. Arthur Szmaszkács tangója következik.

Arthurs Muscat tangóját hallották. A bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük vezényel Andis Nelsons, a Schönbrunni kastély kertjében Bécsben 2022-ben készült ez a felvétel. Most kérem hallgassák meg Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenyét, amelynek szólistája Gauthier Capuçon.

Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenyét hallották Gauthier Capuçon szólójával, a bécsi filharmonikusokat Andis Nelsons vezényelte. Miroslav Skorik Ámol melódiája következik, Gauthier Capuçon játszik Gordonkán, a bécsi filharmonikusokat Andis Nelsons vezényli.

Miroslav Skorik ámol melódiáját hallották Gauthier Capuçon és a bécsi filharmonikusok előadásában. A zenekar most Andis Nelsons vezényletével Gioachino Rossini a Tolvaj Szarka című operájának nyitányát játssza.

Rossini a Tolvajszarka című operájának nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok hangversenyét közvetítjük a Schönbrunni kastély kertjéből, vezényel Andis Nelsons. Most hallgassák meg Enescu első román rapszódiáját.

Enescu első román rapszódiáját hallották. A bécsi filharmonikusok játszanak Andis Nelson szakkarmester. Becsik Smetana az Eladott menyasszony című operájából a Nyitány következik.

Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát hallották. A bécsi filharmonikusok most Andis Nelsons vezényletével Antonin Dvorzsák 10. szláv táncát szólaltatják meg.

Dvorzsák tizedik szláv táncát hallották. A bécsi filharmonikusok befejezésül Andris Nelsons vezényletével Johann Strauss Bécsi vér című keringőjét játsszák.

0: Johann Strauss Bécsi vér című keringőjét hallották. Kedves hallgatóink, a Bécsi Filharmonikusok hangversenyét közvetítettük, vezényelt Andis Nelsons, Gordonkán közreműködött Gauthier Capuçon. A felvétel Bécsben a Schönbrunni kastély kertjében 2022. június 16-án készült. Elhangzott műsorunkkal köszöntöttük a 45. születésnapját ünneplő Gauthier Capuçont. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mihelyt birtokomban volt a rendelet, munkához láttam. A Requiem szövege régóta áhított zsákmány volt számomra, s most, hogy megkaptam, valóságos tébolyjal vetettem rá magam. Fejem majd széthasadt, erjedő gondolataim forrongásától. Még fel sem vázoltam egy tételt, már is jelentkezett a másik, s mert képtelen voltam megfelelő gyorsasággal írni, gyorsírás jeleket használtam. Berlioz emlékirataiban a Requiemről.

0: Műsorajánló. Háromszázadik adásához érkezik a Muzsikus legendák. E jeles alkalommal Cigány György zongora művész média személyiségre emlékezünk.
1: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Polyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Új fejlesztéssel bővült a DÁB, folytatódik a kora őszi idő. Jönnek a részletek. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban, annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóvá hagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazás szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja a Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti. Így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. Több mint 2000 programot kínál idén a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csak nem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni. Végül a várható időjárásról. A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Haydn koncertek a Zeneakadémián. Három előadás, három különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydn.com.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
0: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak.
0: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Szép délutánt kívánok Önöknek! A stúdióból Uzsali Bence köszönti Önöket, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Pady Géza hangmérnök nevében is. A mai muzsikáló délutánban megint sok nyereményünk van, úgyhogy a tippjátékunknál is majd lesz lehetőség koncertbelépőket nyerni, de lesz a hagyományos nyereményjáték és természetesen a szavazós játék is. És bár már délután van, most azt hallgatjuk meg elsőként, milyennek képzelte az ifjú Joseph Haydn a Delet, a három napszak szimfónia közül a C-dur Dél szimfónia első tételét hallgatjuk meg. A Filharmónia Hungarika játszik, Doráti Antal vezényel.

József Haydn 7. C-dur a Dél mellék nevű szimfóniájának nyitó tételét játszotta a Philharmonia Hungarica Doráti Antal vezényelt. Következő zeneszerzőnk a romantikus Ernest Chausson, akinek van egy ilyen furcsa műve, hogy D-dur versenymű hegedűre, zongorára és vonós négyesre. Önmagában a hegedű zongora kettős verseny is egy viszonylag ritka dolog, de ez igazából nem is teljesen kettős verseny, hiszen nem zenekar játszik a két szólista mellett, hanem vonós négyes, tehát összesen vannak hatan, és pont ezzel játszik Chausson, hogy időnként úgy írja meg ezt a művet, mintha egy szextet lenne, időnként pedig előtérbe lép a két szólista, és a vonós négyes egy kis zenekarként viselkedik. A második tételt hallgatjuk meg a műből, a Sicilient. Pierre Amoyal játszik hegedűn és Pascal Roger zongorán, illetve az Izay vonós négyes.

Ernest Chausson D-dur versenymű hegedűre, zongorára és vonós négyesre című művének második Sicilian tételét játszotta Pierre Amoyal és Pascal Roger, illetve az Izay vonós négyes. Egy másik érdekességgel folytatjuk, Louis Spohr Faustjának nyitányával. Mert hogy nem csak Gounod írt Faustot, sőt a Spohr-féle Faust sokkal korábbi, 1816-os. Ez az 1816-os dátum, ez azért is érdekes, mert hogy ez még Weber bűvös vadászánál is több évvel korábbi, és egyébként az ősbemutatón maga Weber vezényelt. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a német romantikus operának ez az egyik első előfutára. A másik érdekessége, hogy nem Goethe Faust történetét veszi alapul maga az opera, hanem a korábbi Faust legendákat, és hogy egyszerre van benne jelen a mozarti örökség és a klasszikus opera, illetve az majd, ami később a német romantikus opera lesz. Mi most a nyitányt hallgatjuk meg, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, Christian Fröhlich vezényel.

Louis Spohr Faust című operájának nyitányát játszotta a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, Christian Fröhlich vezényelt. Még egy érdekessége van ennek az operának, hogy 1816-os az eredeti, amiben még a prózai részek szöveggel vannak, tehát nem recitatívokba, és aztán 1852-ben, majdnem 40 évvel később visszatért hozzá a szerző, és megírta recitatívoknak, hogy teljesen zenei alkotás legyen. Hát ritka, hogy ennyi évtized elteltével még él a zene szerző és át tudja dolgozni az operát. Következik most a leghíresebb Albinoni mű, ami nem is Albinoni, az Adagio, ami a 19. századi Remo Giacotto műve, állítása szerint egy Albinoni töredékből írva, de a töredék hitelességét is kétségbe vonják. Minden esetre nagyon sokfajta feldolgozást megért ez az Albinoninak tulajdonított dallam. Most Amore Perduto változatban hallgatjuk meg szöveggel, José Carreras énekel, a The Angel Orchestra játszik, John Cameron vezényel.

0: Tommaso Albinoni nevén futó Adagio című művet hallottuk vokális változatban. José Carreras énekelte, The Angel Orchestra John Cameron vezényelte. 2:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemezújdonságunkhoz. Rozmán Lajos klarinét művész a Bach Revoiced, azaz Bach újrahangolva vagy új hangon című lemezét hallgatjuk meg most egy kicsit, vagy legalábbis egy részletet belőle, ami hát azért érdekes, mert hát Bach soha nem írt klarinétra. Mit olvasunk a lemezborítón? Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt repertoárjának sajátos újraértelmezését kínálja ez a lemez. A műveket Rozmán Lajos magyar klarinétművész C-klarinéton szólaltatja meg. Az albumon Bach H-moll partitája és A-moll szonátája hallható. Az eredetileg szólóhegedűre komponált darabok itt a klarinét kifejezési lehetőségein keresztül új megvilágításba kerülnek. Rozmán vállalkozása Bach zenéjének több évtizedes tanulmányozásából és előadásából nőtt ki. Klarinét művészként, billentyűs és hangszeres előadóként, illetve karmesterként szerzett tapasztalataira támaszkodva új nézőpontból közelíti meg ezeket a jól ismert műveket. Értelmezése szerint a C-klarinét különösen alkalmas Bach zenéjének megszólaltatására, hangszíne a szoprán ének hanghoz hasonló, és használatával elkerülhetők a más klarinétoknál felmerülő transponálási problémák is. A hangszer széles dinamikai skálája és éneklő hangja lehetővé teszi, hogy a dallamvonalak és a bennük rejlő többszólamúság világosan és rugalmasan bontakozzék ki. És hozzáteszi még azt is, hogy Bach rendszeresen átírta a saját műveit más hangszerekre, és egyfajta hangszersemleges gondolkodás volt rá jellemző. Ha ismerhette volna az akkor még nem igazán ismert klarinétot, akkor bizonyára elképzelte volna azt is, hogy mi mindent lehet ebből kihozni. Most a H-moll partita 7. tempódi Borea tételét hallgatjuk meg a lemezről, Rozmán Lajos játszik.

Johann Sebastian Bach H-moll hegedű partitájának 7. tételét játszotta Rozmán Lajos klarinéton. És maradunk egy kicsikét a barokk szvitek világában, de most is másképp fog szólni, mint ahogy eredetileg, hiszen a szerző Csajkovszki. Az első szvitjének 6. gavott tételeit játsza az orosz szimfonikus zenekar Jevgenyi Szvetlanov vezényel.

Csajkovszkij első szvittjének utolsó tételét, a Gavottot hallottuk, az orosz szimfonikus zenekar játszott Jevgenyij Szvetlanov vezényelt. Mozart zenével folytatjuk a 415-ös jegyzékszámú C-dur zongora verseny második andante tételét, játssza Román Borisov és a Bécsi Rádió szimfonikus zenekara Howard Griffiths vezényel.

Mozart 415-ös köhelyjegyzékszámú C-dur zongora versenyének második andante tételét játszotta Román Borisov és a Bécsi Rádió szimfonikus zenekara Howard Griffiths vezényelt. Mozart után Beethoven, az Athén romjai című kísérőzenéjének hallgatjuk meg két tételét. Azért is érdekes ez az Athén romjai, hiszen ennek a bemutatója Pesten volt, 1812-ben a Pesti Német Színháznak az első előadásán, a felszentelésén, ha lehet így mondani, és ez egy hatalmas nagy színházépület volt a mai Vörösmarty téren. Tulajdonképpen az az épület volt, aminek a háta a Vigadóban van, de a Vigadónak az elődje állt még ekkor a túloldalon, és az akkori város méretéhez képest meg különösen is nagyon nagy színház volt ez, aztán 1847-ben leégett, úgyhogy nem építették már újra, de két nagyon fontos Beethoven művet is köszönhetünk ennek az épületnek, egyrészt az Athén romjait, másrészt az István király szintén kísérő zenét. Most ebből hallgatunk meg kettő tételt, a Dervisek karát és a Török indulót, mert hogy Beethovennek is van török indulója, ebben a művében szerepel. A Magyar Rádió énekkara és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara előadásában halljuk a tételeket, Oberfrank Géza vezényel.

A dervisek karát és a török indulót hallottuk Beethoven Athén romjai című kísérőzenéből, a Magyar Rádió énekkarát és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Oberfrank Géza vezényelte. Egy régebbi zenemű következik most, Jacques Otteter, a zeneszerző, D-dur szonáta oboára, és megjegyzem kontinuóra, az első prelúdium tételt játsza Háromé Kinoshita és Philippe Pellessier csembalón.

0: Jacques Otteter D-dur szonátájának prelúdiumát játszotta Harumi Kinoshita oboán és Philip Pellessier csembalón. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Most hétvégén, szeptember 25-e és 27-e között rendezik meg a Muzsikál az Erdő Fesztivált a Körösök völgyében, Gyulán és a Nagyvárad közelében található Szentjobb község környékén. A fesztiválon sok más előadó mellett fellép a Corpus Harsona Quartet is, a Lisztdíjas együttes egyik tagját, Pálinkás Péter Harsona művészt, ifjabb Bazsinka József kérdezte.
2: Idén 25 éves a Corpus Harsona Quartet, és mondanám, hogy több a program, de hát ti mindig aktívak vagytok. És így most hétvégén a Muzsikál az Erdő Fesztiválon lép fel, ahol nem csak törzs közönségnek játszik, hanem a törzs fellépők gárdába tartozik a Corpus Harsona Quartet. Mit jelent nektek ez a fesztivál, hiszen már hosszú évek óta minden évben megjelentek rajta?
3: Több mint 20 éve jelen vagyunk a Muzsikál az Erdő életében. Ez nekünk azért nagyon fontos, mert zeneileg, zenészileg tudjuk azt a fő célt képviselni, amit a Muzsikál az Erdő megálmodott, és ez pedig nem más, ez a cél, mint hogy a közösségünket egy környezeti szempontból is fenntartható életvitel irányába fordítsa. Az erdő és a zene erejével lesz Szabó Lajosnak a gondolata egyébként, és a mostani klímaválság közepén ez különösen fontos és örökérvényű.
2: Miben más a műsorotok, amikor szabadtéren vagy akár egy ilyen erdei különleges környezetben játszotok, mint amikor egy koncerttermi programot állítotok össze?
3: Kezdetben mindig megijedtünk, hogy mit keresünk mi az erdőbe, hogy tudunk mi bármit is játszani, de lényegileg ugyanazt el tudjuk játszani, mert Lajosnak köszönhetően, de szerintem ezt ti is tapasztaljátok, hogy mindig olyan helyszíneket választanak ki, ami akusztikailag is tökéletes egy zenész számára.
2: Egyébként a Corpus Quartetben van, aki szeret túrázni, vagy úgy az erdőben lenni személyesen?
3: Szerintem mindannyian szeretünk bizonyos mértékig túrázni, de volt egy extrém eset is a Muzsikál az Erdő és a mi közös életünkben, talán 2-3 évvel ezelőtt Lajos egy olyan helyszínre vitt minket föl, ahova út nem vezetett, mondván, hogy ott ugye nagyon szép a táj, meg nagyon jó az akusztika, és a kirándulók majd messziről látnak minket a következő dombról. Na most kottálványokkal, hangszerekkel oda fölmászni elég nehézkes volt, mert a vaddisznók csapásain keresztül, hol sárban, hol bozótban, de föl kellett menni, aztán kértük Lajost, hogy ilyen legközelebb ne legyen.
2: De nagyon sokféle helyszínen lépnek fel a Muzsikál az Erdő zenészei, fellépői. Mi az, amit esetleg hangulatban, atmoszférában hozzáad a koncerthez az erdei környezet?
3: Ez megint csak szerintem Lajos személyéhez kötődik, hiszen ő mindig úgy intézi, hogy a zenei programok egy kirándulás végén legyenek, és általában ugye a nyári melegben, mert a legnagyobb részben nyáron van ez a fesztivál, a nyári melegben a zenére kíváncsi kiránduló közönség már megérzi azt, hogy ahogy belép az erdőbe, a hőmérséklet is sokkal kellemesebb, mint egyébként akár a vízpartján, bárhol máshol az országban. És miután ezen a kellemes kiránduláson részt vesz a túravezetőkkel, egy olyan csodálatos helyszínre tévednek, ami minket előadókat is rendszeresen magával ragad, és mindig új dolgokat fedezünk fel, és ez a kirándulóknak szerintem még inkább nagy élmény.
2: Ilyenkor általában a harmónia fontos, a kortárzene pedig a kísérletezésről is szól, és a következő héten lesz egy koncertetek a BMC-ben, a könyvtárban, ahol kortárzene szerzők részben nektek írt mű veit játszátok, részben pedig ősbemutatókra is sor kerül. A Corpus Quartet már 4. évszázada aktív, számtalan darabot komponáltak nektek, és a Harsona Quartet repertoárja sem kicsi. Hogyan működik a zeneszerzőkkel az együttműködés közöttetek?
3: Általában mi keressük meg a zeneszerzőket, bár volt az ellenkezőjére is példa. Minap beszéltem Gőz Lászlóval, a BMC igazgatójával, és hát évről évre lehetőséget biztosítanak nekünk a könyvtárban, hogy megmutassuk az újonnan készült műveket. Rendszeresen íródnak művek, volt olyan év, hogy 3-at vagy 4-et kaptunk egy évben különböző szerzőktől. Rózsa Pál művész.
0: Pálinkás Pétert hallották, a Corpus Harsona Quartet egyik tagját, ők is játszanak a hétvégén majd a Muzsikál az Erdő fesztiválon, és most is őket halljuk, Dvorzsák 8. szláv táncát játsszák ezen a felvételen.

Antonin Dvorák 8. szláv táncát játszotta a Korpusz Harsona Kvartett. Az órák táncával megyünk tovább Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából, a Milánói Scala Filharmonikus zenekarát Riccardo Sáji vezényli.

Ez volt az Órák tánca Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából, a Milánói Scala filharmonikus zenekara játszott, Riccardo Sáji vezényelt. És az jutott eszembe közben, ahogy jött a gyors rész a végén, hogy amikor van adott időnk valamire, és a végén kezd kevés lenni az az idő, akkor elkezdjük ugyanazt érezni, mint itt az Órák táncában, hogy az idő nagyon gyorsan telik. Most viszont egy lassú tétel következik, Kodály Zoltán Hári János szvittjéből a harmadik, a Dal című tétel, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

Kodály Zoltán Hári János szvittjéből hallottuk a Dal című tételt, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván volt a karmester. Egy másik dal következik most, a Vágyakozás, Franz Schubert dala Friedrich Schiller versére, Matthias Görne énekel, Elizabeth Lemonskaya zongorázik.

0: Franz Schubert Friedrich Schiller versére írt Vágyakozás című dalát hallottuk, Matthias Görne énekelt, Elizabeth Leonskaya zongorázott. Hamarosan 16:30 van, mindjárt folytatjuk a játékkal.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A többszörös Grammy-díjas Sir John Elliott Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Ahogy a műsor elején már ígértem, a mai 3 játékunkból 2 nyereményjáték lesz, tehát most következik a hagyományos nyereményjáték, utána jön a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjáték, amikor szintén lesz majd még 2 nyereményünk. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. A mostani nyereményjáték nyereményei pedig. Van páros belépőnk szeptember 24-én csütörtökön este 6 órára a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termébe az imént hallott Klaviárt duó koncertjére. Bizják Dóra és Zentai Károly játszanak Mozart és Schubert műveket. És ugyanerre a 24-i csütörtöki napra csak este 7:30-ra van még egy páros belépőnk a MÜPA Nemzeti Hangversenyterembe. Ránki Dezső zongora estje lesz itt. Haydn c-moll szonátáját játssza, Kései Liszt műveket és Schumann Kreisleriánáját. És van egy CD-nk is, amit meg lehet nyerni, az Equinox Jazz zenekar Trap című CD-jét. A játékzenénk pedig Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenye lesz teljes terjedelmében. A kérdésünk pedig az, hogy mi köze van ennek az F-moll zongora versenynek a 156-os Ich steh mit einem Fuß in Grabe kezdetű kantátához. Tessenek megírni, hogy mi köti össze a két művet. Addig is meghallgatjuk a zongora versenyt, Alexander Debitz zongorázik a lengyel szólisták zenekar kíséretében.

Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenyét hallottuk Alexander Debics és a lengyel szólisták előadásában. A kérdés pedig az volt, hogy mi köze van az F-moll zongora versenynek a 156-os Ich steh mit einem Fuß in Grabe kezdetű kantátához. Hát az a helyes válasz, amire én gondoltam, a legtöbb hallgató arra gondolt, hogy a zongora verseny második tétele szóról szóra, azaz hangról hangra megegyezik a kantáta bevezető zenekari tételével egy áthangszerelt változatba, de ugyanaz a zenei anyag szerepel mind a kettő műben. Viszont voltak nagyon leleményes hallgatók, akik még egyéb hasonlóságokat is felfedeztek, például azt a nagyon kézenfekvő dolgot, hogy mind a kettőnek Bach a zeneszerzője. Vagy, hogy az egyik BVV jegyzékszáma 156, a másiké 1056, tehát csak egy nullával különbözik a jegyzékszámuk. Mindenfajta helyes megfejtést elfogadtam természetesen helyesnek, és akkor az így kialakult nyerteseink ebben a játékban Szabó Kinga, Dömötör Zoltán és Csuka Zsolt. Gratulálok mindenkinek, és aki még szeretne koncertre menni, maradjon velünk 17:30-ig, mert a tippjátékban is lesznek még megnyerhető koncertbelépőink. Most pedig a szavazós játékkal folytatjuk. Szeptember 22-e van, mi történt a világban ezen a napon? Éppen 300 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be Johann Sebastian Bach 17. kantátáját. Ennek az igen mutatós nyitó tételét hallgathatnánk meg, ha van kedvük még egy kis Bachot hallgatni, így a 300. évfordulón. 1835-ben ezen a napon hunyt el Vincenzo Bellini, akinek 10 operája közül talán a Norma a legismertebb, de most nem a híres Norma áriát ajánlom szíves figyelmükbe, hanem Norma és Adalgisa kettősét. Ez a másik lehetőség. És a harmadik pedig egy születésnap, 1958-ban ezen a napon született Andrea Bocelli, olasz tenorista. Vele is választottam egy felvételt, Puccini Toszkájából énekli a levéláriát. Szóval a három lehetőség, Bach 17. kantátájának nyitótétele, Bellini normájából Norma is Adalgisa kettőse, vagy Puccini Toszkájából a levélária Andrea Bocelli előadásában. Tessenek megírni a következő majdnem 4 percben, hogy melyiket szeretnék ezek közül, az alatt pedig Charles Gounod kis szimfóniájának szkercó tételét játssza a Hallé zenekar John Barbirolli vezényel.

Charles Gounod fúvós együttesre írt kis szimfóniájának harmadik szkercó tételét játszották a Halle zenekar tagjai, John Barbirolli vezényelt. Úgy tűnik, hogy ezzel az apró kis közbevetéssel, hogy ha van kedvük még Bachot hallgatni, sikerült fölkorbácsolnom az indulatokat, mert minthogyha a közönség most tüntetőleg mindenki azért is Bachot akarna hallgatni, torony magasan a Bach mű szerepelt a szavazat listán, annak ellenére, hogy azért a Bellini és a Puccini részlet is kapott szavazatokat, most úgy tűnik, hogy három tétel Bach után most lesz még egy negyedik is, nem véletlenül, tényleg jó zene. Szóval a 17. kantátának a nyitó tételét hallgatjuk meg, ez egy olyan tétel, amiben szólisták és kórus is vannak. A szólisták név szerint Malin Hartelius, Robin Tyson, James Gilchrist, Peter Harvey, a Monteverdi kórus énekel még, és az angol barokk szólisták játszanak, John Eriot Gardiner vezényel.

Johann Sebastian Bach 17. Verdank Opfert der Preiset Mich kezdetű kantátájának nyitó tételét adta elő Malin Hartelius, Robin Tyson, James Gilchrist és Peter Harvey, illetve a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták John Eliot Gardiner vezényelt. Még egy évforduló, 1988-ban ezen a napon hunyt el Sugár Rezső zeneszerző. A nyáron egyszer az ő Hunyadi Hősi Ének című műve nagy népszerűségnek örvendett egy szavazós játékon. Jelezném, hogy most pénteken a Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó koncertjén a Műpában a teljes mű elhangzik. Akinek akkor kedvére volt annak a műnek a részlete, aznak javaslom, hogy hallgassa most meg. A hírek előtt még egy zenénk van, Gabriel Fauré, C-moll zongora négyesének szkercója, Kathleen Stott és az Ermitás vonós trió játszik.

0: Gabriel Fauré C-moll zongora négyesének második szkercó tételét játszotta Catherine Stott és az Ermitás vonós trió. Most hamarosan átadjuk egy kicsit a szót a híreknek, aztán folytatjuk még egy órát a muzsikáló délutánt. Ne feledjék, hogy 17:30 lesz a tippjáték, és van még 2 koncertre páros belépünk, amit meg lehet nyerni. Ezt is majd akkor fogjuk kisorsolni, úgyhogy érdemes felünk maradni, meg hát a jó zenék miatt is. Azt is megsúgom, hogy Telemannal folytatjuk a hírek után. Most viszont 17 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban. Marad a napos, kora őszi idő. Jönnek a részletek. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sezták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlenkezelés bűncselekménye miatt emelnének vádat az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltétlenül szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapásért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Orosz olajfinomítókra mértek csapást éjjel az ukrán erők Baskírföldön és Szamarában. A 2 létesítmény feldolgozó kapacitása összesen csak nem 15 millió tonna kőolaj évente. Közben az orosz erők rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Emellett Ukrajna több megyéjét és a fővárost érte orosz légicsapás. Nyipró városában 4 meghaltak és 6 megsebesültek. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futni vágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt. A maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a 2 vagy 4 fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. Végül a várható időjárásról. A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, elszórtan záporokkal. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel, az osztrák-magyar monarchia zenei világának eleganciája és derűje várja a közönséget a Zeneakadémián. A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén Dvorzsák, Dohnányi, Pejacevics és Haydn muzsikájában virtuóz játékosság, romantikus szenvedély és finom bécsi humor találkozik. A hangversenyt a kiváló osztrák származású karmester Guido Mancusi vezényli szeptember 27-én vasárnap este. Jegyek bdz.jegy.hu.
3: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszki és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrm.jegy.hu.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Ahogyan ígértem, Telemann zenéjével folytatjuk a D-dur koncert trombitára és két oboára, illetve zenekarra című mű második és harmadik tételét hallgatjuk meg. Linda Strommel és Thomas Tempel játszik oboán, Szergej Nakarjakov trombitán, illetve a Szent Pál kamarazenekart halljuk a felvételen Hagwolf vezetésével.

Telemann D-dur koncertó két oboára, trombitára és zenekarra című művének második és harmadik tételét játszotta Linda Strommen, Thomas Temple és Szergej Nakarjakov, illetve a Szent Pál kamarazenekar Hug Wolf vezényelt. Most két kanonikus etűd következik Robert Schumann hat kanonikus etűdjéből, a negyedik Expressivo és az ötödik Patrapvit. Márta Argarics és Liliet Zilberstein játssza a művet Debussy négykezes átiratában.

Robert Schumann két kanonikus etüdjét Claude Debussy átiratában játszotta Martha Argerich és Lilliet Zilberstein. Joseph Haydn üsdob nem szimfóniájával, hanem miséjével folytatjuk, mert hogy van üsdob mise is. A harmadik krédó tételt halljuk Nancy Argenta, Catherine Delny, Mark Padmore és Steven Varchio szólójával, illetve a Collegium Musicum 90 együttes előadásában Richard Hickox vezényel.

József Haydn üsdob miséjének krédó tételét adta elő Nancy Argenta, Catherine Denley, Mark Padmore, Stephen Varchio és a Collegium Musicum 90 Richard Hickox vezetésével. Egy szerenáttétel következik most Edward Elgar Émol szerenádjának első tétele, az Orpheus Kamarazenekar játszik.

Edward Elgar Émol szerenádjának első tételét hallottuk, az Orpheus kamarazenekar játszott. Jöjjön most egy filmzene részlet, az Arabesque című filmzenéjéből hallunk egy részletet, Harry Mancini a zeneszerző, az ő zenekara játszik az ő vezetésével.

0: Az Arabesk című film zenéjéből szólt a részlet, Harry Mancini kompozíciója, ő vezényelt a róla elnevezett zenekart. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai utolsó játékunkhoz, ez a tippjáték, amikor meg kell tippelni, hogy ki lehet a mű zeneszerzője, vagy mire hasonlít, melyik ismert műnek lehetne rokona ez a darab. És ez most egyúttal nyereményjáték is, hiszen van még 2 olyan koncert, amire van páros belépünk, így aki beküld tippet, az egyúttal, ha megírja, hogy melyik nyereményre pályázik, akkor a nyereményjátékban is részt vesz. Nem szükséges eltalálni a tényleges zeneszerzőt, minden beküldött tipp jó válasznak minősül. A 2 koncert szeptember 25-én pénteken este 7 órakor a BMC koncerttermében játszik a Korosi Kvártett, Leos Janácsek Kreutzer szonátáját játszák, illetve Schubert G-dur vonós négyesét, ez az egyik koncert, a másik pedig 27-én vasárnap este 7:30 a Zeneakadémián a nemrég a reklámban hallott Békebeli csillogás a Monarchia világából, a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenye és csupa Monarchia beli zeneszerzőnek a műve szól ezen a koncerten, vasárnap este 7:30 a Zeneakadémián. És akkor halljuk a zenét, nem hosszú a zene, úgyhogy tessenek hamar tippelni, és azt is megírni, hogy ha valamelyik nyereményre pályáznak.

Mielőtt felfedném a zeneszerző és a nyertesek kilétét, először vessünk egy pillantást a szövegre. A szöveget Hermann Hesse 1927. szeptember 23-án írta, a vers címe Szeptember, magyarul a következőképpen hangzik: gyászol a táj, hűvös eső hull a virágra, borzong a nyár, csendesen vár a múlásra. Aranyló levelek csöppennek a magas akácról, a nyárat fáradt mosolyt lehel a haldokló kert álmából. A rózsáknál még hosszan elidőzik, vágyva nyugalomra. Nagy, megfáradt szemeit szép lassan behunja. Nekem a kedvenc részem az, amikor a nagy megfáradt szemeit behunja, és egy gyönyörű kürt szólóval búcsúzik el a nyár saját magától és a kerttől. És ugyanezzel a címmel zenésítette meg, szintén a mai naphoz nagyon közel, 1948. szeptember 20-án Richard Strauss ezt a dalt a Négy utolsó ének című ciklusában, és hát nagyon sokan eltalálták, hogy Richard Strauss a zeneszerző, Mahler, illetve más késő romantikusok kerültek még szóba, és hát való igaz, bár mondjuk majdnem a 20. század közepén keletkezett ez a mű, egyébként ez egy romantikus hangvételű dalfeldolgozás. És akkor a nyerteseink, Udvari Antal és Sveci Julianna mehetnek el a koncertekre. Szép élményt kívánunk, és köszönöm mindenkinek, azoknak a nagyon sokaknak, akik játszottak velünk, játszanak velünk máskor is, egészen jól vannak most nyereményeink is hozzá. Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének nyitó tétele a következő zenénk, Janota Gábor a szólista, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere pedig Rulla János.

Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének nyitó tételét hallottuk Janota Gábor és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Egy keringő következik most Antonin Dvorzsák Opus 54-es sorozatából, a negyedik tétel, Radoslav Kvapil zongorázik.

Antonin Dvorák szolgáltatta a talpalávalót, az Opus 54-es keringők című sorozat negyedik Allegro vivace tételét játszotta Radoslav Kvapil. És akkor jöjjön egy ismert mű, Mozart kiséi zenéjének románc tétele, ez a második tétel, egy remekbe szabott formájú mű ez a kis szerenád, mégis talán a második tétel az, ami a legkülönlegesebb, egyszerre kicsit szonáta, kicsit rondó, kicsit variációs. Halljuk a románcot az English Concert előadásában, Andrew Mantz vezényel.

0: Mozart kiséi zenéjének románcával ért véget a mai muzsikáló délután. Most hamarosan kezdődik a muzsikus legendák. Műsorunkat újra meghallgatják a mediaclick.hu oldalon. További szép estét kíván a műsorvezető, Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot. Ma 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Quartet lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Muzsikus Legendák 300. műsorában. Hűséges munkatársam Faggyas Tóth Krisztina hangmérnök. Eddig 300 életutat próbáltam gyönyörű zenékkel bemutatni Önöknek az elmúlt esztendőkben, a Muzsikus Legendák című műsorban, operaénekesek, karmesterek, különböző hangszeresek nagy művészei mellett bőven jutott hely zeneszerzőknek, balettművészeknek is. A legnehezebb számomra az, amikor olyan művészekről kell megemlékeznem, akiket ismertem. Esetleg tanáraim voltak, vagy művésztársaim a pódiumon. Nincsenek pótolhatatlan emberek, tartja magát a mondás, jó szól, de nem igaz. Vannak olyanok, akik, amikor elmennek közülünk, nem egyszerűen egy ember hiányát hagyják maguk után, hanem egy egész világ válik szegényebbé. Ilyen ember volt Cigány György. Húsvét hétfőjén elcsendesedett egy hang, amely évtizedeken át otthonossá tette a rádiót, és vele együtt elcsendesedett egy különleges, kivételesen gazdag élet is. Költő volt, zongoraművész, rádiós, televíziós szerkesztő és műsorvezető, de talán egyik meghatározás sem fejezi ki azt, hogy ki volt ő, mert Cigány György egyszerre volt művész és gondolkodó, muzsikus és irodalmár, kérdező és mesélő, a kultúra fáradhatatlan közvetítője, és mindenekelőtt ember. Olyan ember, akinek a jelenlétében a kultúra nem valami távoli, ünnepélyes és elérhetetlen dolog volt, hanem természetes része lett az életünknek. Tudott beszélni a zenéről úgy, hogy annak szépségét az is megérezte, aki talán soha nem tanult zenét. Tudott versekről beszélni úgy, hogy a költészet egyszer csak közel került hozzánk, és tudott úgy kérdezni, hogy a kérdés mögött mindig ott volt a másik ember iránti őszinte érdeklődés, figyelem és szeretet. Cigány Györgyben különös módon találkozott mindaz, amit a humanizmusról gondolunk. Műveltsége nem választotta el az emberektől, hanem közelebb vitte hozzájuk. Tudása nem fölény volt, hanem szolgálat. Tehetsége nem önmagáért létezett, hanem azért, hogy megossza másokkal azt a szépséget, amit ő felfedezett a zenében, az irodalomban, a művészetekben és az életben. Ezért lehetett egyszerre polihisztor és mégis végtelenül közvetlen. Nagyon sok mindenhez értett, de soha nem éreztette, hogy többet tud nálunk. Inkább magával vitt bennünket abba a világba, amelyet ő ismert és szeretett, és közben megtanított bennünket figyelni egy dallamra, egy vers sorra, egy emberi mondatra, egy elhallgatásra, egy pillanatra. Én mindig úgy éreztem, hogy volt benne valami Albert Schweitzer humanizmusából is. Nem azért, mert hasonlítani akart volna bárkihez, hanem mert számára természetes volt a szolgálat gondolata. A kultúra, a művészet, a zene és az ember szolgálata. Mintha egész életében azt hallotta volna, hogy amit kaptunk a sorstól, abból valamit vissza is kell adnunk másoknak, és ő rengeteget adott. Adott a rádióhallgatóknak, akik számára a hangja lassan összefonódott a magyar rádiózás történetével. Adott a fiataloknak, akik tőle nem csak művészetet, hanem kíváncsiságot és emberséget tanulhattak. És adott mindenkinek, aki egyszer csak azt érezhette, jó hallgatni ezt az embert, talán ez volt a legnagyobb ereje. Nem akart fölénk emelkedni, mellénk ült és beszélgetett velünk, beengedett a gondolataiba, az emlékeibe, a zenébe, a versek világába. Egyébként a hangjában mindig volt valami különös nyugalom, bizalom, ami azt üzente, hogy érdemes még figyelni egymásra, hinni a szépségben, kérdezni, keresni. Most, hogy már nem hallhatjuk őt, ahogyan eddig, különösen értjük, hogy milyen ajándék volt a jelenléte, mert vannak hangok, amelyek nem tűnnek el attól, hogy elhallgatnak, ott maradnak bennünk. Egy-egy mondatban, dallamban, versben, egy régi rádió felvételben, vagy egyszerűen csak egy emlékben. A műsorban megszólal majd lánya, Cigány Ildikó is, aki örökölte édesapjától ezt a polihisztorságot, hiszen ő zenetudó, zenekritikus, pilóta, karatézott és az állatok megmentője, vagyis az alma nem esett messze a fájától. Nem tudom, melyik ujjamba harapjak. Tucatnyi műsort meg lehetne tölteni Gyuri verseivel, történeteivel, kedvenc zenéivel, meséljek róla, vagy ő meséljen magáról, kevesebb, több zene tarkítsa ezt az órát, ameddig a Muzsikus Legendák műsora tart. Nem tudom, de legyen az első zene Bartók Béla harmadik zongora versenyének éteri második tétele,
ami Gyuri egyik nagy kedvence volt. Biztos egyetértene velem, hogy Fischer Anni szólójával hallgassuk meg ezt a gyönyörű muzsikát, amit megérteni nem lehet, csak érezni.

0: Bartók Béla harmadik zongora versenyének második tételét játszotta Fischer Anni és a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara vezényelt Fricsai Ferenc. A felvétel a müncheni Herkules zálban készült 1960-ban. Cigány György életműve arra emlékeztet bennünket, hogy a kultúra nem pusztán könyvek, kották, versek és hangfelvételek összessége, hanem kapcsolat ember és ember között. Ő egész életében kapcsolatokat teremtett, az ember és a zene, az ember és a költészet, az ember és az ember között. Egész életében szenvedélye közvetítette hozzánk a gondolatait. Önök szerint ki volt ő? Sokan azt mondanák, hogy a fantasztikus rádióműsor a Kinyerma szellemi atya. Több évtizedig volt ez kedvenc műsora több százezer embernek. Van, aki azt mondaná, hogy zongora művész volt, hiszen a Zeneakadémián többek között Kadosapánál diplomázott. De igazából ő költő volt, saját bevallása szerint is, aki készített ilyen-olyan műsorokat is. A hangja ismerős, szeretett és emberi hang volt. Cigány György 1931-ben született Budapesten, 43-ig Győrben élt, ahol a Bencés gimnázium diákja volt. Költőnek, írónak készült, alig múlt 15 éves, amikor megnyerte a Zászlónk című katolikus ifjúsági folyóirat novella pályázatát. A díjat még Mindszenty bíborostól vehette át egy ünnepi szentmise után. A következő évek azonban a szó művészetét a föld alá szorították, vagy elnémították, így átmenetileg csak a zene lehetett a hivatása. Éveken át orgonált Budán a Krisztinavárosi templomban a vasárnapi miséken, hosszú ideig a kórust is ő irányította. 56-ban szerzett diplomát a Zeneakadémián, de a zongora művészi pálya helyett a zenei ismeretterjesztést választotta. A Magyar Rádió zenei rendezője lett, később riportokat készített, beszélgetőtársa volt többek között Szent Györgyi Albertnek, I. és Gyulának, Ferencsék Jánosnak, Kodály Zoltánnak, Ottlik Gézának, Pilinszki Jánosnak, Solti Györgynek, de még Dürrenmattnak is. És a sort napestig folytathatnám. Szóljon most egy verse Szalóczi Pál előadásában.
1: Cigány György, virágkeringő. Fűszagú csöndbe takarózva, ibolya lesi, ébred-e a rózsa. Egy árvácska vakon tekinget, csupa fehéret hord, lánya hálóinget. Éjszakai mágfirág tábor, és mémel lepke rajta mámor. Sziromszoknya mintáin ékezett, díszei közt krizántém nézeget. Józan és magányos maga az ének, körül gombvirágok és nevetgélnek. Pillantása árnyas lila, titkaival csábít a petúnia. Smész bódulatból szegfű ébred, hajnalka nyújtja félszekkel hét hajnali égnek. S mikorra minden göröngy forró,

0: Csajkovszki Virágkeringőjének kis részletét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Vásári Tamás vezényletével. 9725 adás, közel 40 esztendeig tartó népszerűség. A Kinyerma Cigány György életművének egyik égköve volt. Az ő ötleten nyomán került nap mint nap adásba a Kinyerma. Játék és muzsika 10 percben. Legelőször 1969. március 3-án a Hungária kávéházban hangzott el a szignál, aztán az Astoria szálló adott otthont a műsornak. 9725-ször hangzott el ez a szignál, amit Tamási Zdenko komponált.
1: Kinyerma. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol...
0: 9725 adás. Az utolsó műsort 2007. szeptember 28-án sugározták, hogy aztán a legendás szignálna, meg a műsorvezető elköszönjön. Különös előnyünk volt, amit aztán az idő elkoptatott. A Kinyerma sikerének az volt a kulcsa, hogy az egyszerű parasztnénik ugyanúgy követték, mint mondjuk Ferencsik János, az Operaház főigazgatója. Mert akkor még csak Kossuth, Petőfi és Bartók rádió működött, azt hallgathatták az emberek. Ma már van 100 meg 100 másik adó, minden kisvárosnak megvan a sajátja. Természetes, hogy nem lehet ennyire népszerű műsort létrehozni, mesélte már időskorában Cigány György. Micsoda megtiszteltetés számomra, hogy meghívott műsorvezetőnek, ami számomra 27 évet jelentett. Tényleg elképesztő sikere volt ennek a műsornak, szerintem azért, mert nem az volt a címe, hogy ki veszít ma, hanem az, hogy ki nyer ma. Az Astoria szállónál mindig nagy tömeg verődött össze, néha a Kossuth Lajos utca külső sávját le kellett zárni a forgalom elől. Sokan a kíváncsiság miatt mentek oda, hogy megnézzék, ki az a műsorvezető, akit naponta hallgathatnak, egyáltalán miként zajlik egy ilyen élőadás. A többség persze játszani akart, és a szerencsésebbeket aztán ki is sorsolták. Amikor Gyuri 90 éves lett, azt mondta, hogy ez csak valami tévedés lehet, hogy ez csupán az élet tréfája, és ezt a számot nem lehet, nem szabad komolyan venni. Aztán arról is beszélt, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életet élt 40 éve fiatalabb feleségével, a latin történelem szakos tanárral, Erikával. Ő a második Erikám. Csodálatos asszony, hálás vagyok a sorsnak, hogy egymásra találtunk. Az első Erikámmal 48 évig éltünk harmóniában, békében. Őt súlyos betegség után veszítettem el, nehezen hevertem ki, hogy már nincs velem, nincs nekem. De egy másik borzalmas tragédia is ért. Három gyermekem született az első Erikámtól, Ildikóból pilóta, Zoltánból filmrendező és író, Gergelyből pedig operatőr lett, de Zoltának mindössze 45 esztendőt adott a jóisten, súlyos hasnyálmirigy gyulladás vitt el. Megbékéltem a sorsommal, az idő múlásával. Csak egy dolog fáj és nagyon bánt manapság, a szemem tönkre ment és már nem tudok olvasni, mondta Cigány György. Most az ő hangját halljuk.
2: Szurszum Korda, Nagy Miklós emlékére. Nem a gumibot csapásai, nem a gennyes gyulladás, nem a fogóval kitépet köröm, a vértanúság rekordjai sem. Csak az a derű számít, ami átjárta úny kis templomát, mikor a plécsillagos, szomorú falu magasában egyetlen öregasszonynak mondta el vasárnap a szentbeszédet. Ketten voltak, nénike, létezésünk nagyköveteként, és Miklós, Jézus küldött.

0: felelte pap. Sivárak vagyunk, romlandók. Miért ölel mégis az Úr magához minket, szeretetre méltatlanokat? A választ senki se érti. De hűségünk már elpusztíthatatlan, hiszen értünk és gyilkosainkért ők ketten szövetséget kötöttek a megalázott föld felett, hol zaj csak a csirkék csipogása, meg a rozsdás harang érverése, hol fehéren hallgatnak a falak.
1: Most pedig egy archív felvételről Bartók Béla játssza Liszt Ferenc Szurszumkorda című zongoraművét.

0: Cigány György hangját hallottuk, és utána Liszt Ferenc Ursum Korda című zongoradarabját, amit Bartók Béla játszott. Most pedig nagy szeretettel köszöntöm Cigány Ildikót, Gyuri lányát.
1: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nekem feltűnt, meg hát olvastam is, hogy Gyuri verseiben a mondatokban nagyon gyakran hangzik el három szó, a derű, a hűség, meg az idő. Ugye csak a derű óráit számolom, ez volt a könyvének címe. Tényleg ez volt rá a jellemző, vagy azért ő is tudott letargikus hangulatba kerülni, meg pessimistán látni a jövőt?
1: A derű az, ahogy ő értelmezte, az egy ilyen állandó háttér sugárzás, én azt hiszem, és ez állandó volt valóban, tehát az ő egész élet ez átszövi, ettől függetlenül hát emberi dolgai neki is voltak, inkább indulatos volt, talán letargia az kevésbé volt rá jellemző, de néha azért ő úgy oda csapott az asztalra. Gyerekkorunkban is, aztán ez később persze szelidült, de a derű az ott van.
0: És mivel nyilvánult meg, amikor akkor mérgelődött, hogy
1: mérgelődött,
0: a lábát az asztalba?
1: Hát ezek inkább, ugye a család az neki egy nagyon fontos dolog volt mindig is, valahogy össze kellett egyeztetni azt, hogy az ő nagyon szerteágazó egyéb tevékenysége, ami hát első helyen foglalt el az életében, és az a másik első hely, ami a családja
0: hát ez
1: volt.
0: Az. Meg is akartam kérdezni, hogy milyen apa volt egyáltalán, mennyire tudott apa lenni a sokféle tevékenysége között, hiszen ugye ment a televízióba, a rádióba, versett, rengeteg dolga volt. Volt otthon is néha?
1: Volt otthon, de én azt hiszem, hogy ez ebben az esetben nem időben mérhető, hogy ő mennyire jó apa, vagy hogy mennyi időt töltött velünk. Ő egyszerűen a mi szellemi fejlődésünket szolgálta. Most erről gondolkodhatnánk, hogy milyen egy jó apa, de ez egy másik műsor témája lehetne. Tehát nála ez volt az elsődleges, és azt hiszem, hogy ezzel mi nagyon jól jártunk. Most a testvéreim nevében beszélek, Zoli és Gergő nevében, ugye hárman voltunk testvérek. Az, hogy mi abban a közegben nőhettünk föl, ahol az irodalom, a zene, a filozófia, mindezeket átszövő humor az úgy együtt volt jelen, vitt minket ugye olyan helyekre, ahova soha egyébként el nem juthattunk volna, forgatásokra, megismerkedhettünk Mándi Ivánnal, Borsos Miklóssal, Ottlik Gézával, Petrovics Emil ott üldögélt, amikor hazajöttem mondjuk este próba után, ott üldögélt nálunk és borozgattak, még be is vontak a beszélgetésbe, tehát azt hiszem, hogy ezek a dolgok, ezek pótolhatatlanok voltak.
0: Említetted a három testvért, és az egyik testvére Cigány Zoltán 45 évesen halt meg. Nos, egy szülőnek ennél rémesebb élménye nem lehet. Hogy élte meg Gyuri a fia halálát? Szóval fel tudta ezt egyáltalán dolgozni, elfogadni? Gondolom ebben nagyon sokat segített neki a hite.
1: Mindenképpen. Gondolom, hogy ez egyébként ennél rosszabbat nem lehet elképzelni, azt hiszem, amikor valaki a gyermekét veszíti el, még akkor is, amikor már felnőtt a gyermek. Hát azért ez egy olyan vágás volt nyilván, ami nem múlik el nyomtalanul, és előtte ugye pár évvel veszítette az anyukánkat, és hát ezek ilyen meglehetősen tragikus fordulatok voltak a családunk életében, ami arról volt addig nevezetes, hogy valóban egy ilyen kedélyes légkörbe, vidámságban telt. Nyilván neki ez egy nagy feladat volt, hogy ezen túljusson. Azt írta valahol, hogy a halált és a tragédiákat is átöleljük. Tehát, hogy át kell ölelni, nem megszabadulnunk kell tőle, nem elfelejteni kell, hanem magunkévá tenni.
0: Ez olyan Cigány Gyuri is mondott.
1: Igen.
0: Átölelni. Nem volt benne soha olyan, hogy ó, a fenébe hagytam volna akár a költészetet, zenét, vagy nem kellett volna ennyit a tévébe menni, inkább a családdal lettem volna többet?
1: Nem, ez valahogy nála annyira egyensúlyban és harmóniában volt, hogy azt hiszem, hogy ez ő ezen nem gondolkodott, ezt adta az élet. Ezen talán inkább anyukám gondolkodhatott, akinek tényleg nem való volt ez a pörgős világ, ő neki nem hiányzott az apu népszerűsége, ő a nyugalmat kereste, az egyszerű életet, ez köztük azért időnként konfliktushoz vezetett.
0: Szakítsuk meg most a beszélgetést méghozzá egy kis Mozart zenével, két kontratáncot hallgatunk meg Szabó Zsuzsa és édesapád előadásában.

0: Mozart két kontratáncát Szabó Zsuzsa és Cigány György előadásában hallottuk, a vendégem pedig Cigány Ildikó, zenetudós, kritikus, pilóta, karatemester, állatmentő. Mit hagytam ki? Most éppen mibe kezdtél bele?
1: Hát nem is biztos, hogy ezek így együtt, nem is tudom, hogy hangzanak. Hát a zenetörténészként végeztem, onnan csábított el a repülés, ez egy végérvényes döntés volt az életemben, ugye akkor én már TV munkatársa voltam, az is maradtam volna, ha nem jön ez a bezuhanó repülés, és hát akkor tényleg az életem törzse az azzal, tehát, hogy a malév pilótájaként repültem. Az állatimádat az gyerekkoromtól van, nem tudom honnan, az égből, és az szüntelenül van, közben is volt, most is van. Úgyhogy ezek így együtt vannak. Azt hiszem, hogy vagy amiket még soroltál fel, én nem csapongok, én nekem ez mind kell. Egyiket sem adom.
0: És ezeket mind műveled? Most
1: hát
0: is?
1: Nyilván nem, hát a zenetörténészség az már nagyon régen volt, a zenével foglalkozó, a karatét azt úgy játékból, immelámmal, de már túl vagyunk rajta. Ezek azért más dolgok.
0: Amikor édesapád otthon volt, ahogy szokták mondani, papucsban, akkor is olyan volt, mint ahogy az emberek ismerték, vagy teljesen ki tudott engedni?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis ő, amikor dolgozott, akkor is megpróbálta megőrizni ezt a bizonyos közvetlenségét, amit nagyon sokan méltányoltak és dicsértek, és talán ezért szerették a műsorait, mert ő akkor is ő volt a legtermészetesebben, magát adta, de nyilvánvalóan, hát ezt mindenki tudja, aki már valaha állt színpadon, de szerintem egy boltjelad is. Mindenki másképp viselkedik azért egy picit, amikor a szakmájában nyilvánul meg, mint amikor otthon ül a kertben a családjával. De apunál ez nagyon közel volt ez a kettő egymáshoz. De hogy hogyan oldódott föl, mert nyilván azért, amikor az ember a kicsi piros lámpa kigyúl, mint most itt előttünk, akkor azért egy összeszedettség kell ahhoz, hogy abból egy műsor legyen, ne pedig egy káosz. És nyilván van egy olyan pillanat, amikor meg hazamegy, és mindez lehullik róla.
0: És mi kapcsolta ki igazából?
1: Hát,
0: jó,
1: talán...
0: a zene meg a versek, tudom, de azon kívül...
1: Igen, egyébként ez nagyon fontos, hogy ő mindig azt mondta, hogy az ő munkája is kikapcsolja, ezt a kikapcsolást nem is olyan értelemben használta, azt mondta, hogy ő nem akar kikapcsolódni a létezésből. Ez a létezés öröme, ami átszövi az életünket, akár munka, akár bármivel foglalkozunk, inkább bekapcsolódni szeretne. Ezt tényleg ő mondta így, tehát én most szinte szó szerint idézem az ő gondolatait, de nyilvánvalóan voltak olyan tevékenységek, ami más, nem irodalom, nem zene, nem műsorvezetés, és három dolog is eszembe jutott.
0: No.
1: Az egyik a kutya. Uh-huh. A kutyákat úgy imádta, hogy az azonnal minden mást überelt. A másik, hát a repülés is, ugye a repülés szeretete is tőle származik, ezt talán kevesen tudják, illetve az autóvezetés, ugye egy picit rokon. Uh-huh. Mindig azt mondta, hogy belül az autóban rengeteget vezetett, biztos, hogy millió kilométer felett, és az őt kikapcsolta.
0: És ott sem érgelődött a dugóban?
1: Azt hiszem, hogy ilyenkor inkább nem dugóban volt, hanem messzerebb ment, tehát vidékre vagy külföldre, nagyon szeretett vezetni. A harmadik pedig, amit nagyon szeretett, az a tenger, a vizek, a vízpartok, a nyár.
0: A végtelenség. Tűrte vagy szerette a népszerűséget? Mert nagyon népszerű volt.
1: Hát, azt hiszem, hogy ő azért annyira nem volt népszerű, mint egy mai celeb, aki mondjuk a boltba sem mehet le, mert 50 ezeren a nyomába szegődnek. Ez már tényleg terhes lett volna valószínűleg. De azt ő jól vette, amikor mondjuk inkább a hangját ismerték fel, ismerték meg mondjuk az utcán, és akkor ő ezt mindig nagyon kedvesen lereagálta. Ez nem volt bántó, egy csöppet sem.
0: Húsvét hétfőn halt meg. Mennyire foglalkoztatta őt a halál gondolata? Mert róla valahogy azt tudom elképzelni, hogy elégedetten és derűvel ment el, és amikor felhívtalak, azt mondtad, hogy bármennyire is furcsa, váratlanul ment el.
1: Hát, első kérdésedre válaszolva, szerintem ő gyerekkora óta semmi mással nem foglalkozott, mint a halállal. Ez átszövi a verseit, az életét, a privát megnyilvánulásait, a nyilatkozatait, tehát, de nem is csoda, hiszen ez valahogy mindannyiunkkal tulajdonképpen így van, csak van, aki ezt maga elé teszi az asztalra, és belenéz a tükörbe, van, aki meg igyekszik elfeledkezni róla, az is egy taktika, tehát ő mindig a halált várta idézőjelbe, és hát egyszer csak eljön mindenki számára, nagyon hirtelen ment el ahhoz, tehát hála Istennek nem volt hosszú ideig beteg, ezt így mondtam, a váratlan dolgot, és amikor ott voltam a kórházban áll a szexárdon, le a kalappal, nagyon aranyos ápolónők voltak, tényleg egy olyan közegbe került, és akkor is azt éreztem rajta, hogy rám nézett, mosolygott, és azt mondta, hogy Ildikó, én innen már nem jövök ki. És még pár napja volt is kész.
0: Van kedvenc verset tőle?
1: Van. Nyilván több is van, meg több olyan vers van, ami az ember először is megért, mert azért az ő versei között vannak meglehetősen bonyolult, elvont versek is, de például van ez a bizonyos győri Tedeum, ahol ugye mondtam a vízpartokat, a tengert, a nyaralt, ami nála egy életszimbólum volt, és azt hiszem ez belém is átoltotta, és ilyen módon ez a vers nekem az egyik kedvencem.
0: Köszönöm, hogy meséltél az édesapádról.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És most Győri hangját halljuk megint.
2: Győri Tedeum. Mert Győrött már mindig nyár van, mint egykor az uszodában, estruhátlan lány árnyékok futnak csillám falon még ott, déli meleg rózsaszínben, harangnevet vagy az Isten. A szemébe fröccsent éggel, didergő test, bölcsőt bérel, kőhajlatát emlékműnek, s folyók tükreibe tűnnek dombok, báli csillár, kerek, üvegtál formák, égiek, s elrejtett madárszárny féle, fölsütő lapockák éle, gerincívű, könnyű váza, képzeletem leigázva. Szigeti gyár, sütemény szag, dohos fahíd visszhangozhat. Szederfák alatt szegények, kéklő szájjal keresgélnek, volt vagy lesz, mind együtt készen, föltámad nagy napsütésben. Piac volt, vagy úrnap talán, virág szemétbe lép anyám. Orsolyiták minisztránsa, együtt lelünk rá apámra, mosolyában, bízton, bízva, százesztendős gyerekcsizma, harangszó rakja lábait, élővel holt sétálgat itt, mint egykor az uszodában, Győrött mindörökké nyár van.
0: Cigány György mondta el a Győri Tedeum című versét. Ildikó azt írta nekem egy levélváltásban, hogy nagyon kedvelte Gyuri Stravinsky muzsikáját. A Tűzmadár utolsó meghitt perceit hallgatjuk meg, a Royal Philharmonikus zenekar Jurij Temirkanov vezényli.

0: Igaz, Stravinsky a Tűzmadár szüttyének befejező perceit hallottuk, most pedig Cigány György mondja el saját versét.
1: Vándorral. Ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűs kezét favágó apámnak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemet. Epizód. Ledőlünk a földre, s nevetünk eleget, mintha együtt volnánk, mintha volna más is, mint az, ami éppen eltűnik örökre. Csendelé. A feledésben ragyogás van. Derű, velünk és nélkülünk.
0: Cigány György mondta el a Vándordal című verset. Gyuri húsvét hétfőjén ment el. Egy olyan ünnepen, amelynek legmélyebb üzenete éppen az, hogy a halál nem feltétlenül a végső szó. Talán ezért is nehéz úgy gondolnunk rá, hogy egyszerűen nincs többé. Inkább úgy kell elképzelnünk, hogy most már abban a nagy, láthatatlan emlékezetben él tovább, amelynek egész életében egyik legszebb őrzője és közvetítője volt. Ott van a zenében, amit szeretett, ott van a versekben, amiket írt, amelyekről beszélt. Ott van a rádió emlékezetében, amelynek egyik nagy és szerethető személyisége volt, és ott van mindazok szívében, akik valaha hallották a hangját, találkoztak vele, tanultak tőle, vagy csak egyszerűen örömmel engedték be őt az otthonukba a rádión keresztül. A műveltség, amelyet tovább adott, az feledhetetlen. A zene, amelyet megszerethetett, a költészet, amelyet közelebb hozott, a kíváncsiság, amit felébresztett, és mindenek előtt az emberség, amelyből talán ma a legnagyobb szükségünk van, több, mint valaha. Ezért ma én nem is emlékezni szerettem volna, hanem inkább meg szeretném köszönni neki mindazt, amit kaptunk tőle, a hangját, a szavait, a figyelmét, és azt a ritka képességet, hogy a világot egy kicsit szebbnek, gazdagabbnak és emberibbnek tudta megmutatni nekünk. Találtam egyébként egy felvételt, amiben pont húsvétról elmélkedik.
1: A zene és a költészet határozta meg egész életemet. Már kisgyerek koromtól fogva azt mondhatom, ostrom után mi a Krisztinavárosban laktunk, és ott van az a szép régi barokk templom, ahol Széchenyi István esküdött, meg később Semmelweis is, és ott én elkezdtem, mint zongorista, kíváncsiskodni az orgona körül, és aztán évtizedekkel át orgonáltam a nagymiséken. És ami a húsvétot illeti, az a legnagyobb öröm volt, mert ugye a nagybőti csendesség, a nagypénteki némaság és megdöbbenés és csend után húsvét szombatján a feltámadási körmenet előtt meghúzták a harangokat, a csengőket, és az orgona is tudti, tehát az összes síp meg tudott szólalni hatalmas zengéssel, és ez nekem mindig nagy öröm volt, ha játszhattam azt a népéneket, hogy feltámadt Krisztus e napon, alleluja. A nagymiséken pedig a kórus énekeltésén kísértem őket, vagy vezényeltem őket, énekelték azt a nagyon szép régi húsvéti szakvenciát, ami 1000 vagy annál több éves már, Victime Pascali Laudes, így kezdődik.
2: Victime Pascali Laudes.
1: És van benne egy gyönyörű kis pár sor, Dic nobis Maria quid vidis in via, hogy mondd el, Mária, nekünk, mit láttál az úton. Ez a Mária Magdolna, aki húsvét hajnalán felfedezte, hogy Krisztus teste nincs a sírba, hogy feltámadt. De ezt szimbolikusan is lehet érteni, hogy mit láttunk az úton, az mindannyiunkra vonatkozik, és hogy találkoztunk-e a feltámadás örömével mi is, életünk útján vagy nem. Sok szépséget láttam éppen a költészetben és a zenében. Mindenki ismeri azt a szép dallamot, hogy amit a Mascagni a 1890-ben bemutatott operájában, a Parasztbecsületben megcsendít a húsvéti kórust, azt mindig mindenki örömmel hallgatja.

0: Ez az egyetlen olyan valami, a költészet, a zene, szóval maguk a művészetek, amik az emberi lét szomorúságait és tragédiáit is rehabilitálni tudják. Valamiképpen szétteszik, és elfogadhatóvá teszik azt, ami tulajdonképpen képtelen és elfogadhatatlan mindenki számára, az, hogy egyszer meg kell halnia. És mégis akkor a feltámadásnak az öröme, a húsvétnak az öröme a művészetek által is valahogy az ember szívében, lelkében felerősödik.
1: Cigány György hangja után Pietro Mascagni Parasz becsület című operájából hallgatjuk meg a húsvéti kórust.

Pietro Mascagni Paraszbecsü című operájából a húsvéti kórust hallottuk. Cigány György emléke nem a hiányról szól csupán, sokkal inkább a gazdagságról, amelyet ránk hagyott. Egy hosszú tartalmas, sokfelé sugárzó életgazdagságáról, egy olyan emberéről, aki hitt a művészetekben, a tudásban, a szépségben és az emberben. Gyuri hangja elhallgatott, de amit mondott, amit játszott, amit írt, amit kérdezett és amit szeretettel továbbadott nekünk, az tovább szól. Mai Muzsikus Legendák című műsorunk egy csendes főhajtás előtte, egy szeretettel teli köszönet, és egy utolsó rádiós értelemben vett találkozás azzal az emberrel, akinek a hangját talán sokan úgy éreztük, nem is a rádióból halljuk, hanem valahonnan közelről, hozzánk beszél. Ne lepődjenek meg a befejező muzsikán. Ildikó a lánya mondta, hogy Gyuri nagyon nagyra tartotta a könnyű zenei élet sok szereplőjét. Például Fényes Szabolcsért rajongott, az ő egyik slágerét énekli Szécsi Pál.

0: Szeretni bolondulásig. Szécsi Pál énekelte fényes Szabolcs lágerét, aminek szövegét Szenes Iván írta. Gyuri mindenben a szépet, a tehetséget és a jót kereste, azt szerette. Nincs többé köztünk, de a hangja, a szelleme, az embersége tovább él, és amíg megszólal egy zongora, egy sláger, elhangzik egy vers, amíg valaki kíváncsian kérdez a világról, és amíg van, aki szeretettel figyel a másik emberre, addig egy kicsit ő is itt lesz velünk. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club műsorában a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies című albumát mutatjuk be. A formációban a bőgő zongora ritmus szekció dominál, és az akusztikus hangzással átszőtt groove-hoz jól illeszkedik a szaxofon és egyéb szóló vendégművészek fantáziálása. A Neumann Balázs Quartet lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
2: Köszöntöm Arckép című portré műsorunk hallgatóit. A szerkesztőt ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Mai adásunk vendége Dmitrij Sinkovszky, orosz előadó művész, aki egy szemében hegedű virtuóz, koncertmester, kontratenor és karmester. A sokoldalú művész 2006-ban a Bach versenyen, 2008-ban a Musica Antiqua versenyen, 2009-ben a Romanus Weichlein versenyen szerzett díjakat. Fellépett Európa számos országában, Oroszországban, Kanadában és az Egyesült Államokban is olyan zenekarokkal, mint a kanadai Arion barokzenekar, a Helsinki barokzenekar, a Concerto Köln, az Il Giardino Armonico, a Sevillai barokzenekar és az orosz Pratum Integrum, vagy a Musica Petropolitana. 2011-ben Moszkvában megalapította az azóta is aktív La Voce Strumentale együttest. 2012 és 14 között karmestere volt az Il Barocco Complesso együttesnek, ahol Joyce DiDonato mezzoszopránnal Európában és az Egyesült Államokban turnézott. Ezen kívül természetesen számos felvételt készített a világ vezető zenekaraival. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, hallgassunk meg egy felvételt, amelyen Dmitrij Sinkovszky saját zenekarát, a La Voce Strumentalit vezényli. Részletet hallunk Florinda áriájából, Händel Rodrigo című operájának első felvonásából. A szólista Julia Lezsnyeva.

0: You already played and gave...
1: Már koncertezett és mesterkurzust is adott korábban Magyarországon. Milyen érzés visszatérni?
2: Oh, amazing. I love this country. I love these people. I love the...
1: Csodálatos. Szeretem ezt az országot, az embereket, a kultúrát, és nagyon szeretem a magyar borokat. Ilyenkor télen általában száraz vörös bort iszom. Nagyon szeretem a bikavért, de a magyar borok minden nagyszerű hagyományát. Tényleg imádom. Sajnos a magyar borok alulbecsültek, pedig a legjobb termékek közé tartoznak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy visszatérhetek. Persze nem csak a borok miatt. Általában véve ez egy olyan ország, amely nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon jó érzés természetes itt lennem, a nagyszerű zenei hagyományok és a rengeteg jó zenész miatt is, akik ebből az országból érkeznek. Ezt jó hallani. Szerintem a közönség és a zenészek is kíváncsiak, hogy ma a specialisták korában, amelyben a zenészek és szólisták egy hangszerre specializálódnak, és a legtöbb esetben egy bizonyos zenetörténeti korszakra, mint például kortárs vagy régi zenére, vagy éppenséggel a kettő közötti időszakra, klasszikus és romantikus művekre, hogyan tud világszínvonalú lenni hegedűsként, énekesként és karmesterként egyszerre?
2: Well, I'm trying my best in everything I'm doing. It's not easy to maintain and to be focused.
1: Nos, megpróbálom a legjobbat nyújtani mindenben, amit csinálok. Nem egyszerű ezt fenntartani és összpontosítani. Gyakran külön választom a tevékenységeket. Koncertezem karmesterként vagy énekesként, esetleg hegedűsként, viszont a barokk programoknál gyakran előfordul, hogy az emberek a teljes csomagot szeretnék. És ez logikus is, mert ez a korszak tele van kapcsolódással a vokális és hangszeres zene között. És hogy bizonyos dolgokat megvalósíthassunk hangszeresként, ahhoz érteni kell, az hogyan működik énekhanggal és miért. Mi volt a zeneszerzők szándéka, amikor kamarakantátát írtak például? Az is az énekhangból jön, amikor elmagyarázom egy zenésznek, hogy énekeljen a hegedűn. Ha megértjük az éneklés esztétikáját, az rengeteg lehetőséget és ablakot nyit ki arra, hogy érdekes dolgokat érjünk el a hangszeren. Próbálok fejlődni minden irányban, mert ez teremti meg a művészi arculatomat, de nagy segítség karmesterként is. Idén januártól Nizsnyei Novgorod a harmadik legnagyobb orosz város színházának vezető karmestere vagyok. És amikor énekesekkel, kórussal vagy a zenekarral dolgozunk, mindannyiunk érdekében tudnom kell, mi hogy működik. Akár mentálisan, akár azzal kapcsolatban, mit éreznek a színpadon vagy a zenekarban ülve, hogy tudja, mit kéne mondani. És ha szinte érzed az izmaikat, az sokat segít. Karmesterként mindig az volt a célom, hogy ne csak azt tanuljam meg, hogyan kell vezényelni, vagy a zenekarral kommunikálni, hanem hogy megértsem az érzéseiket, és megpróbáljak egy lenni közülük, ahogy valójában karmesterként vagyok is. Visszatérve a barokk esztétikára, ez egy hatalmas zenei terület, amelyben az éneklés és a hangszeres játék között rengeteg a kapcsolódás, tehát sokat segít, ha mindkettőt csináljuk. Kiegészítik egymást. Egyszerre nagyon különböznek egymást, mástól is hasonlítanak, mert végül is mindkettő a zenéről szól, és az energiáról. Ha képes vagy kommunikálni a közönséggel és a zenészekkel, akikkel játszol, motiválod őket és bevonod a hallgatókat, akkor működni fog, akármilyen módon csinálod. Ez pszichofizika. Persze, ha kiállsz a zenekar elé, fel kell mutatnod egy bizonyos tudást, hiszen csodálatos zenészekkel állsz szemben, akik talán még jobban is játszanak, mint te. És ekkor meg kell győznöd őket a zenei ötleteiddel és a kvalitásaiddal. Ebből a szempontból a karmesteri pálya meglehetősen nehéz. Ha elérsz egy bizonyos szintet, ismert a neved, akkor általában könnyebb megragadni a zenekar figyelmét, és akár visszajelzéseket, válaszokat kapni. De ha fiatal karmesterként érkezel, mindenki azt várja, milyen tanácsokat adsz, mit tudsz mutatni vagy kérni tőlük, és miért kéne ezt vagy azt megtenniük. Ez egy hosszú út, és nem akartam túl korán erőltetni a karmesteri pályámat, éppen azért, hogy elég magabiztos legyek, és hogy képes legyek segíteni.
0: Én
1: nagyon szeretem azokat az előadásokat, amelyekben egy énekes úgy bánik a hangjával, mintha hangszeres lenne, és azokat a hangszereseket, akik képesek énekelni a hangszereiket.
2: I think it's very common nowadays that singers coming from one instrument.
1: Manapság teljesen elterjedt, hogy az énekesnek hangszeres múltja van. Sok kollégát ismerek, akikkel együtt dolgoztam, és legtöbbjüknek voltak hangszeres tanulmányai. Rengeteg dolgot el kell sajátítani, és éppen a barokk zenében, amely tele van díszítésekkel, apró részletekkel és hangszerszerű ötletekkel, fontos megérteni, hogy is működik ez.

0: Antonio Vivaldi D-dur hegedű versenyének harmadik tételét az Il Pomodoro együttes kíséretében az Arckép mai vendégétől, Dmitri Sinkovszkitól hallották. Most őt kérdezem.
1: Van olyan terület vagy korszak, amely közelebb áll az ön személyiségéhez, mint más?
2: Perhaps not specifically. I wouldn't say that. I love very much to work on different kind of music. I love good music.
3: Kifejezetten ilyen talán nincs. Szeretek többfajta zenével dolgozni. A jó zenét szeretem, nem számít, mikor írták. Szerintem minden korszakban voltak jó zeneszerzők, még ma is. Elképesztő zeneszerzőink vannak. A legújabb lemezen például, ami épp most jelent meg, egy kortárs CD. Van egy része, egy ciklus, az a címe, hogy Dalok. Az együttesem a La Voce Instrumentale számára készült, és a szerzővel, Sergei Akhyonovval úgy döntöttünk, hogy historikus hangszereken játszunk, és megpróbáljuk a barokk víziót átadni, átültetni a kortárs zenére, ami nagyon érdekesen hat a mai zenei nyelvezetben. A másik versek című darab, amely Cummings verseire íródott, egy társítás. Van benne régi zenei együttes, historikus hangszerekkel, és még néhány hangszer, vibrafon, zongora, krotál, és nagyon érdekes ezt a két dolgot egybeszerkeszteni, de nagyon jól működik. Nagyon szeretem Beethoven, Prokofjevet, Mahlert, nagyon sok évet töltöttem a barokk zenével. Igyekszem a tevékenységeimet olyan dolgokra összpontosítani, melyeket szeretek, és próbálom azt a zenét játszani, amely belőlem fakad. Inkább azt mondanám, hogy nem foglalkoznék olyan zenével, amely nem áll közel a szívemhez. Minden korszakban találni jó zenéket, úgyhogy ezt nem választanám szét. Szeretem Csajkovszkijt vagy Bartókot. Nincs semmilyen határ.
0: Több különböző zenei területen is aktív és sikeres, ahogy már korábban is említettük, hegedűsként, énekesként, koncertmesterként és karmesterként is. Honnan jön ez a zenei polihisztorság? Volt a családjában zenei háttér?
2: Well, my grandmother was a professor of Tchaikovsky Conservatory in Moscow. She was teaching theory.
3: A nagymamám a moszkvai Tchaikovsky konzervatóriumban tanított zeneelméletet. A szüleim a Szovjetunióban születtek, ahol nagy

0: hogy nagyon tehetséges, csak 24 órából áll egy napja, de a hangszeres játék gyakorlást igényel, a vezénylés pedig felkészülést és a zene tanulmányozását. A mindennapjai mennyire vannak beosztva?
1: Yes, this year it's quite of kind of crazy because I get about 130 concerts cancelled last season. And lots of them.
2: Ez az év tulajdonképpen egy őrület, mivel a múlt szezonban nagyjából 130 koncertemet mondták le, és a nagy részük 2022-re és 23-ra lett újra betervezve. Annyira bizonytalan helyzetben élünk, hogy nagyra kell értékelnünk minden egyes lehetőséget, amikor élő közönségnek játszhatunk. Karmesterként szerencsére a lezárások alatt is tudom tanulni az új darabokat. Például a Pigdámát játszottuk Csajkovszkijtól abban a színházban, amelyben január óta vagyok vezető karmester, és a leállások alatt volt idő megtanulni néhány operát a következő szezonra, de nagyon okosan kell szelektálni a napi teendőkben, és nem jó, ha túlvállaljuk magunkat, mert ha egyszerre erőltetünk mindent, akkor egy adott pillanatban össze fogunk omlani. Megpróbálom az agyamat részekre osztani, és időt szánni minden produkcióra. Most itt vagyok, és erre a programra koncentrálok. A következő héten Budapest után szóló koncertem lesz Lugánóban, ahol Bach szonátákat és partitákat játszom hegedűn. Ezután pedig a Helsinki barokk zenekarral megyek turnéra, amelyen Bach összes brandenburgi koncertóját játsszuk. Úgyhogy egy hét, egy program. 5-6 napig teljesen ebben élek. A partitúrával alszom, a zenét pedig folyamatosan játszom magamban. De amikor ismétlő koncertek vannak, akkor már más dolgokat tanulok, kihasználva az időt akkor is, ha utazom. Szerencsére a partitúrát egy repülőn is lehet tanulmányozni. Az énekléshez idő kell és fegyelem. Eleget aludni és enni a megfelelő időben, és nem túl sokat beszélni. Az éneklés szempontjából ez a legnehezebb, mert amikor zenekarral dolgozom, sokat használom a hangom és persze az érzelmeim. Ez nehéz. Ha operát énekelek, olyankor jobban szeretek nem csinálni mást mellette, de gyakran előfordul, hogy egyszerre kell mindkettőt csinálnom. 2022-ben sok koncertem lesz az Egyesült Államokban, és ott mindig több dolgot kérnek tőlem. Vezénylem Mozart 41-es Jupiter szimfóniáját, de ugyanezen a koncerten énekelek is néhány áriát, és természetesen kérnek hegedű versenyt is, úgyhogy pontosan ki kell számítani, mit és hogyan csináljak. Egy másik példa. Vezénylem a Mozart requiemet is, és megkérdezték, szeretnék-e énekelni. De mondtam, hogy köszönöm, nem, elég lesz a zenekarral és a kórussal foglalkozni, ráadásul remek énekesek vannak Amerikában, ahol kiváló az énekoktatás. Igyekszem türelmesnek lenni, nem túlvállalni magam, de tény, hogy nagy kihívás mindent magas szinten tartani. Úgyhogy nem unatkozom, nem unalmas az életem, ez biztos.

0: Händel Messiás című oratóriumából a numero 5-ös altáriát énekelte mai vendégünk Dmitri Sinkovsky. Vele beszélgetek.
1: But despite of this lot of work that you do on the videos on and the recordings that I saw,
2: annak ellenére, hogy mennyit dolgozik, a videókon, amiket láttam, felszabadultnak tűnik. Olykor mosolyog, mintha épp akkor hangzott volna el egy jó vicc. Ezt hogy csinálja?
3: Like my teacher told me, my violin teacher when I was studying at the conservatory, he said me, when the amateur is.
4: A hegedű tanárom a konzervatóriumban mondta nekem a következőt: amikor egy amatőr játszik, ő élvezi, a közönség pedig szenved. De amikor egy profi játszik, ő szenved, és a közönség élvezi. Ez mindig eszembe jut, amikor kimegyek a színpadra. Ugyanakkor fontosnak gondolom, hogy szabadságot érez belül, amikor a színpadon vagy. Mert ha szabad vagy, különösképpen amikor zenekarral dolgozol, és át tudod adni az érzéseket, az igazi érzelmeket a zenészeknek magad körül, az hihetetlen nagy energiával tölti fel őket. A mosolygás pedig nagyon fontos, a kommunikáció hatékony eszköze az életben alapvetően. Ön is nagyon mosolygós ember, és látja, bizalmasan és egyszerűen tudunk beszélgetni, mert mindketten mosolygunk egymásra, ami természetesen jön. Mert úgy gondolom, hogy pozitívak vagyunk, és ez a pozitivitás a zenében is fontos. Mert a zene és a szeretet számomra együtt járnak. Számomra ez a két dolog a legfontosabb az életben. Szeretem, amit csinálok. Igyekszem komoly lenni, amikor gyakorlok, ami valamikor sikerül, máskor kevésbé, de a színpadon örömet kell adnunk a közönségnek, és meg kell osztanunk az örömet a zenészekkel, a kollégákkal.
1: This sounds really nice.
2: Ez nagyon szép. Mint előadó, van ars poetikája, amit mindig észben tart, amikor színpadon áll?
3: Interesting question. Well, the stage is something really, really special. I'm the most demanding in our profession that we.
4: Érdekes kérdés. Nos, a színpad az tényleg valami nagyon-nagyon különleges. És a legnagyobb kihívás a mi szakmánkban, hogy sosem tudhatod, mire számíts. Kimégy a színpadra, és olykor küzdened kell, máskor pedig élvezheted. Nincs semmilyen struktúra, amit előkészítek, mielőtt a színpadra lépek. Például, hogy erre vagy arra gondoljak, ezt mindig a pillanat szüli, de számomra a színpadi lét a valódi énem. Ez a válasz, ha valaki megkérdezné, ki vagy te, milyen vagy a valóságban. Ez az a pillanat, amikor tényleg önmagam vagyok, mert ilyenkor használom minden kvalitásomat, minden energiámat, ami valamikor jobban, máskor kevésbé működik, ami természetes, hisz mind emberek vagyunk. Az előadás alatt pedig különböző dolgokat alkalmazok. Emlékszem az énektanáromra, aki azt mondta nekem, amikor énekelni kezdesz, képzeld el a rózsát, aminek beszívod az illatát. Ez technikailag is nagyon jó hatással van a pozícióra, ugyanakkor inspirációt merítesz, de az inspirációnak különböző forrásai lehetnek. Például énekelhetsz valakinek a koncertteremben egyetlen személynek, akár vizuálisan is. Vagy énekelhetsz valakinek, akit elképzelsz. A legnehezebb, amikor nincs közönség. Tudja, az interneten közvetített koncertekre gondolok, amikor egy kamerának énekelek. Habár vannak zenészek, akik boldogok így is. Nem számít, végezzük a munkánkat, amit így is lehet. Én imádok közönségnek játszani, mert azt gondolom, hogy csak az élő, igazi koncerteken, nem felvételeken, nem közvetítéseken és kamu élőkön történhet meg az a valóságos pillanat a koncertteremben, amikor a közönség és a művész hirtelen együtt éreznek. Ez egy varázslatos energia, ami csak ezen a két területen létezik, a zenében és a szeretetben. Szavakkal nem is lehet igazán leírni. Mindenki érzi, hogy történik valami, de hogy mi, az nehéz elmagyarázni. Ez ugyanígy van a vezénléssel. Van olyan karmester, aki technikailag nem túl érdekes, de a zenészek úgy játszanak neki, mintha tele lennének szeretettel. Szerintem ez elképesztő. És fordítva is igaz. Jön egy remek hegedűs, aki nagyon komolyan és biztosan játszik, de pedig azt mondod, hű, ez tényleg jó, de a varázslat mégsem történik meg. Hogy hogyan? És mi is ez? Ez az igazi nagy csavar a mi hivatásunkban, és a legérdekesebb is számomra, és emiatt én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy képes vagyok bánni ezzel az energiával, a szeretet energiájával a zenében.

0: Johann Sebastian Bach F-moll hegedű versenyének második tételét a Magyar Aura Musicale Kamara együttes kíséretével az arckép mai vendége, az orosz hegedű virtuóz, kontratenor és karmester Dmitri Sinkovszky előadásában hallhatták. Adásunk végén a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A 2022. január 7-i adás ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Jönnek a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Banknál egyes vezetők 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington 2 új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. A szemben álló hatalmak közötti törésvonalak mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ főtitkár. António Guterres a világszervezet plenáris hetét megnyitó beszédében egyúttal kijelentette, hogy az emberiség jövőjét a fegyveres konfliktusokra, az egyenlőtlenségekre, az éghajlatváltozásra és a mesterséges intelligenciára adott válaszok fogják meghatározni. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futnivágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a 2 vagy 4 fős váltó közül. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében programsorozaton. A háromnapos eseményen idén a víz megtartása és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Szó lesz a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről és a komposztálás jelentőségéről is. Fellép mások mellett a Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikus zenekar kamarazenekara, valamint a Korpusz Harsona kvartett is. Híreink végén a várható időjárásról. Alapvetően gomoly felhős idő valószínű, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. A pontos idő 19 óra 34 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner először a Budapesti Fesztivál zenekar élén. A világhírű karmester fékezhetetlen energiával vezényli Haydn és Sibelius zenéjét október 4-én, 5-én és 6-án a Műpában. Élje át ezt a kivételes zenei találkozást. További információ bfz.hu.
4: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám Várgedő Anna nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Fél óra múlva, 20 óra 5 perckor kapcsoljuk a Mátyás templomot, ahonnan a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét közvetítjük élőben. Addig hallgassák Mozart B-dur zongora versenyét, jegyzékszáma 456. Előadja Jandó Jenő és a Concentus Hungaricus, vezényel Antal Mátyás.

0: Mozart 456-os köhögjegyzékszámú B-dur zongora versenyét hallottuk. Előadta Jandó Jenő és a Concentus Hungaricus. Vezényelt Antal Mátyás. A szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak a Mátyás templomból, Bolla Milán vagyok. A Magyar Rádió énekkarának hangversenyét közvetítjük élőben. A koncert a Kórus Sapszon bérletének első előadása ebben az évadban, és az Áthallások címet viseli. Az a cappella koncert két korszakot foglal magába. A reneszánsz világát párosítja a kortárs zenével. Ahogy az együttes honlapján olvasható, a régi és a legújabb zene között eleven kapcsolatokat körvonalozó kórushangverseny a magára maradt, életét kilátástalannak érző, Istenhez fohászkodó, valamint a szerelemben, a társban békére és harmóniára találó ember alakját járja körül. Vezényel Szabó Sipos Máté, aki 2026. januárjától vezeti a Magyar Rádió énekkarát. Először Orlandus Lassusnak az 51. Zsoltár szövegére írt Infelix Ego Omnium kezdetű hatszólamú motettáját hallhatjuk, majd ezt követi James Macmillan Miserere című alkotása. A kortárs kóruszene egyik legnagyobb alakja James Macmillan 2009-ben bemutatott nagyszabású és rendkívül komplex zsoltár megzenésítése a Miserere a Lassus kompozícióval alkott izgalmas párost. A zsoltárhoz kapcsolódó meditáció Lassus műve 450 évvel korábban született. Macmillan Allegri Miserereét vette alapul, ami szintén a reneszánsz egyik nagyon ismert darabja. Ebben szólót énekel Tillai Csilla, szoprán, Turnai Viola, alt, Szerekovány János, tenor és Rezsnyák Róbert, basszus. Utána Henry Purcell Mária királyné halála tiszteletére írt háromrészes antemje egy gyönyörű motetta lesz hallható, ebben orgonán közreműködik Murata Marika. Ennek pár darabja a nemrégiben elhunyt kiváló svéd zeneszerző Sven David Sandström Purcell parafrázisa, ami a Hear My Prayer, O Lord kezdetű Purcell motettára íródott. Ebben Purcell eredeti műve hallható sokáig, majd Sandström saját, kicsit széthúzott világa jelenik meg, sóhajok, felkiáltások hallatszódnak, majd megnyugszik a zene. Ez lesz tehát a mai koncert első négy műve, és Szabó Sipos Máté karnagy arra kérte a közönséget, hogy a művek között ne tapsoljanak, hogy így is sokkal jobban érződjön, megvalósuljon az áthallások mottó. Közben érkeznek már a kórustagok, nekik szól a tapsa háttérben, és rövidebb átállások lesznek majd a művek között, hiszen nem ugyanolyan létszámú apparátus adja elő ezeket az a cappella kórus műveket, de most ezúttal én sem fogok beszélni, nem töröm meg a csendet, majd az egyes blokkok után fogok csak beszélni. Következik tehát Orlandus Lassus, James Macmillan, Henry Purcell és Sven David Sandström egy-egy alkotása a Magyar Rádió énekkarát Szabó Sipos Máté vezényli.

Négy művet hallottunk a Magyar Rádió énekkar előadásában. Orlandus Lassus motettáját Infelix Ego, ezt követte James Macmillan Miserere alkotása, Henry Purcell Anthemje, Mária királyné halála tiszteletére, és Sven David Sandström Purcell parafrázisa, Hear my prayer, O Lord, hallgass meg imámat, ó Uram. A folytatásban a 16.-17. század fordulóján élő spanyol pap és zeneszerző Sebastián de Vivanco művére a kortárs katalán komponista Bernat Vivancos alkotása reflektál.

Kedves hallgatóink, Sebastian di Vivianco, Venni Diecte, mi művét hallottuk, majd ezt követte Bernát Vivancos Nigerassum alkotása. Az utolsó blokkban két kortárs magyar kórusművet hallunk, de az áthallások motto erre is igaz. A következő művel a tavaly elhunyt Csemicki Miklós emléke előtt tiszteleg a kórus. Vox Dilectimei című darabja az énekek énekéhez kapcsolódik, az estet pedig egy olyan darabban zárja a Magyar Rádió énekkara, mely visszautal a mizerérére. Szabó Barna zeneszerző Csemicki Miklósra emlékszik egy szupernívem darabjával.

0: Kedves hallgatóink, Szabó Barna, egy szuper névem, Deá Lábor, in memoriam Csemicki Miklós című művét hallottuk. Előtte pedig Csemicki Miklós Vox Directi Mei című alkotását énekelte a Magyar Rádió énekkara Szabó Sipos Máté vezényletével. És ugye Szabó Barna ezzel a művel emlékezett Csemicki Miklósra. Itt van egyébként a koncerten a zeneszerző Szabó Barna is. Ő is meghallgatta a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét, melyet élőben közvetítettünk a Mátyás templomból. Ez volt a kórus Sapszon bérletének első előadása ebben az évadban, Áthallások címmel. Közvetítésünk végén munkatársaim, itt a helyszínen a technikai munkatársak, Kabátnik Péter és Bártai Kristóf, a hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás, az adó stúdión szolgálatot teljesítő hangmérnök kollégám Szabó Péter és a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. A pihenni térőknek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást. A műsorvezetőt Polda Milánt hallották, viszont hallásra.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban Franz Schubert Ádur, a Pisztráng zongora ötösét hallhatják. Jegyzékszáma 667. Előadja Guillaume Bellom zongorán, Renaud Capuçon hegedűn, Gérard Cossé brácsán, Julia Hagen cellón és Lorraine Campet nagybőgőn. A felvétel Schwarzenbergben, az Angerika Kaufmann teremben készült 2026. június 21-én.

0: Franz Schubert 667-es edzékszámú Ádur, a Pisztráng zongora ötösét hallottuk. Előadta Guillaume Balon zongorán, Renaud Capuçon hegedűn, Gérard Cossé brácsán, Julia Hagen cellón és Laurent Campe nagybőgőn. A felvétel Schwarzenbergben, az Angerika Kaufmann teremben készült 2026. június 21-én. Műsorunk végén a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást, a pihenitérőknek jó éjszakát kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: A múlt héten már hallhatták a világhírű formáció, a Kremerata Baltica egyik felvételét. Akkor Gyesznyátnyikov Orosz évszakok című művét adták elő. Most viszont összeállításunk mindkét darabját ők játsszák, szintén lemez felvételekről. Komponistáink Vladimir Martinov és Arvo Pärt. Közreműködik az együttest alapító Gidon Krémer, valamint Tatjana Grindenko hegedűművész. Köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Gidon Krémer épp 50 esztendős, amikor megálmodja és létrehozza a Baltikum legkiválóbb fiatal muzsikusainak közreműködésével a nevét is hordozó Kremerata Baltica kamarazenekart. De ez a születésnapi önajándék valójában a zeneszeretők, koncertlátogatók számára volt igazi meglepetés. Hiszen az együttes játékában, repertoárjában mindig megbújik valami újszerű, izgalmas üzenet. És nem csupán hangversenyeik mennek élményszámba, hanem hanglemezeik is. Hiszen ki ne ismerné legendás kiadványukat, a 8 évszakot, melyen Antonio Vivaldi és Astor Piazzolla ciklusai gyúrták egyé. Vagy a From My Home című kiadványt, melyen a jelen balti zeneszerzés meghatározó alkotásai szerepelnek. Vagy az After Mozartot, mely végül elnyerte a Grammy-díjat. És még hosszan sorolhatnánk az elismeréseket, de helyette inkább szóljon a zene. Vladimir Martinov. Vajon hányaknak cseng e név ismerősen? Talán nem sokaknak, pedig az orosz szerző zenéje őszinte, tiszta, figyelemre mindenképp érdemes. S talán nem is juthatnánk hozzá, ha a Kremerata Baltica nem tűzte volna zászlajára a most 80 éves alkotó műveinek népszerűsítését. Kamin, a cím mindenképp hívó szó azok felé, akik eltávolodtak napjaink zenéjétől. Hiszen a dallamok, harmóniák, követhető, világos ritmusképletek nyomán mindenki otthonosan, mint egy benfentesen mozoghat az 1988-as keltezésű kompozíció hallgatása közben. Kamin Vladimir Martinov alkotását a Kremerata Baltica játsza. A művészeti vezető Gidon Krémer, akinek szólista társa a zeneszerző felesége Tatjana Grindenko.

Kamin. Vlagyimir Martinov 1988-as keltezésű alkotását hallották. Összeállításunkban a Kremeráta Baltika játszik. Gidon Krémer és Tatjana Grindenko a két szólista. A felvételek 1998. novemberében, az együttes megalakulása utáni esztendőben készültek a Tallini Történeti Múzeumban. S ha Tallin, akkor következik az észtek világhírű zene szerzője, Arvo Pärt. Tabula Rasa című kompozíciója 1977-ből való. Ez Arvo Pärt alkotói pályáján az az időszak, amikor megtalálta azt a sajátságos egyéni hangot, mely olyannyira jellemző műveire, mely összetéveszthetetlen és utánozhatatlan. 10 éve volt szerencsém az Arvo Pärt emlékházban járni, ott, ahol többek közt megírta Für Alina című zongoradarabját 1976-ban, egy évvel a Tabula Rasa előtt. A Für Alinát azóta is a világ legismertebb Alinájaként emlegetik, amolyan zenei Mona Lisaként. Az emlékház Tallintól mintegy 30 kilométerre található, és egy keskeny erdősáv választja el a tengertől. A csend leírhatatlan, csak a természet zenél. Nem tudom elképzelni, hogy egy zajos város közepén ilyen tiszta, egyértelmű zene születhetett volna. Tabula Rasa, tiszta tábla, a tiszta lappal való indulás jelképe. Innen indult el tehát Arvo Pärt 1977-ben a világhír felé. A Kremeráta Baltika játszik, a két hegedű szólista mellett hallunk preparált zongorát is, melyet Reinhard Tepp szólaltat meg. A karmester Erik Lass.

0: Tabula Rasa címmel Arvo Pärt 1977-es keltezésű kompozícióját hallották. Összeállításunkban a Kremeráta Baltica játszott. Közreműködött Gidon Krémer és Tatjana Grinnenko hegedűművész. Preparált zongorán Reinhard Tepp játszott, a karmester Erik Lass volt. Holnap Selmeci György műveivel várom önöket, az Ars Nova szerkesztőjét, Bánkev Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk, egy 2018-as albumot hallhatnak mai összeállításunkban, a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies című albumát. Olá Kálmán szavait idézem, Neumann Balázs saját kvartettjének első önálló albuma, az Emerging Frequencies egy új, különleges színfolt a hazai jazz felvételek között. Elsősorban Neumann Balázs kiváló kompozícióira épülő egységes, lírai hangulatú lemez, melyből a dinamikai kontraszt és lendületesség sem hiányzik. A középpontban a kvartett áll, ugyanakkor a helyenként akusztikus gitárral, illetve fúvós backgrounddal kiegészült formációkra írt darabok Balázs sokoldalú hangszerelői tevékenységét tükrözik. Neumann Balázs zongorán játszik, Denner Tárpád a szaxofonos, Sós Márton a bőgős, Mohai András dobol, közreműködik az albumon Makovics Dénes fuvolán, Fekete Kovács Kornél trombitán és szárnykürtön, Mester Dániel alt szaxofonon, Murad Abbas harsonán és Olá Szabolcs gitáron. Neumann Balázs, Pat Metheny, Stevie Wonder, Sós Márton és Olá Szabolcs témáit halljuk. Műhely 5, Hermitage, I Can't Help It, Sicily, Last Phrase, Fairy, és Awakening fér bele a mai összeállításba.

0: A mai éjszakai jazzklubban a Neumann Balázs Quartet Emerging Frequencies albumát hallhatták. Neumann Balázs zongorán játszott, Dennert Árpád szaxofonon, Sós Márton volt a bőgős és Mohai András dobolt, ők alkotják a kvártettet, közreműködött a lemezen Makovics Dénes fuvolán, Fekete Kovács Kornél trombitán és szárnykürtön, Mestel Dániel alt szaxofonon, Murad Abbas harsonán és Olá Szabolcs gitáron. Az elhangzott témacímek Műhely 5, Hermitage, I Can't Help It, Sicily, Last Phrase, Fairy és Awakening. Így ért véget a mai éjszakai jazzklub, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmet. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki a volt jegybankelnököt, már lehet véleményezni a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. Holnap is sok lesz a napsütés. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra, hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsága tagja lemondjon tisztségéről. Matolcsi György korábban hamis mesének nevezte az esetet, amely szerinte tényszerűen nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs, korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter arra kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Hankó Balázs pedig azt mondta, hogy az NKA ügy kezdettől fogva koncepciós eljárás. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A dokumentum jövő szerdáig véleményezhető a kormány.hu oldalon. A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Az aludni térőknek nyugodt pihenést, az éjszaka is velünk rádiózóknak további kellemes szórakozást. Jó éjszakát kívánok!
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Beethoven első Leonóra nyitányát hallottuk a Szimfónia Juventus előadásában. Az első Leonóra nyitány ritkábban hangzik el a koncerteken, de a zenetörténészek számára fontos, mert áttekintés ad Beethoven operai stílusának fejlődéséről a Fidelio végleges formájáig. Most néhány Grieg norvég néptánc következik.

Grieg Opus 72-es norvég néptáncok sorozatának részletét Howard Gimse adta elő. Josquin des Prez a reneszánsz legnagyobb szerzői közé tartozik, különösen a polifónia mestereként ismert, zenéjére jellemző a finom dallam vezetés. Aki a mindenható oltalmában él című motettáját halljuk.

Josquin des Prés motettáját a BBC Singers énekelte Stephen Clibery vezényletével. Josquin gyakran alkalmazott imitációt. Műveit egész Európában előadták, és halála után is hosszú ideig példaként szolgált a reneszánsz vokáli zenében. Most hallgassuk meg József Szuk elégiáját.

József Szuk elégiáját hallottuk. Ez a cseh zeneszerző és hegedűművész Dvořák tanítványaként vált ismerté. Művei gyakran romantikus lírával és cseh nemzeti elemekkel keverik a modern harmóniákat. Most egy ismeretlen zeneszerző öt dalát hallgatjuk meg a Notturnóban.

Egy ismeretlen szerző 5 dalát adta elő a Claude Gervais együttes vezényelt Gilles Plante. Henry Eccles angol zeneszerző és hegedű művész volt, aki elsősorban barokk kamarazenét írt. Zenéjét a francia és az olasz stílus elegye jellemzi, és általában virtuóz műveket komponált.

Henry Eccles szonátáját Gary Kerr és Harmon Lewis adta elő. A komponista egyes művei gyakran tévesen francia szerzőknek tulajdonították, mert a stílusa nagyon közel állt a korabeli francia ízléshez, de hát ő egy brit szerző volt. Most Mozart 504-es körüljegyzékszámú prágai szimfóniája szól.

Mozart prágai szimfóniáját játszotta a Freiburgi barokkzenekar René Jacobs vezényletével. Ezt a művet 1786-ban írta Mozart, minden bizonnyal egy prágai utazás ihlette. A cseh fővárosban Mozart sikereinek helyszínén mutatták be egyébként. Bernard Molik 6 dala következik.

Bernard Molik 6 dalát Joseph Petrich és Erika Goodman tolmácsolásában és átdolgozásában hallottuk. A komponista a spórféle hegedűs iskola egyik nevezetes tagja volt, Beethoven hatása alatt állt, bár különösebb tehetséget nem árult el. Most halljuk Weber B-dur klarinét ötösét.

Weber B-dur klarinét ötösét James Campbell és az Orford vonós négyes adta elő. Ha hallgatták néha a hangra forgó egykori műsorát, akkor ismerős lehetett az egyik téma, az volt a szignálunk. Weber egyébként egy nyughatatlan életű és nagyon szigorú ember volt, érdemes egyszer elolvasni az életrajzát. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A francia rádió filharmonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Santu Matthias Ruvali vezényelt. Elsőként Sosztakovics ünnepi nyitánya hangzott el, amit 1954-ben mutattak be Moszkvában, és a zenekar próbái során Sosztakovics annyira élvezte a fúvó szekció hangját, hogy többször magától bekihabált a trombitásoknak, mintha dirigálna a karmester helyett. Állítólag egy koncerten, amikor a zenekarban fiatal muzsikusok játszottak, egy fuvorista tévesen szólaltatott meg egy motívumot, Sosztakovics csak mosolygott és kézzel jelezte, hogy hagyják így, mondván, hogy a mű örömteli lendülete fontosabb, mint a teljes precizitás.